0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, és hát, hogyha minden igaz, akkor Taylor Swift-éknek most zajlik a lagziuk. Travis Kelce-vel összeházasodik ezen a hétvégén az énekesnő, és a pénteki szombati nappal nem ér még véget a buli, ugyebár. A pénteki ceremóniára 1000 vendéget vártak a Manhattani stadionban, ahol Swift egyébként korábban többször is fellépett, és hát a minden igaz, akkor énekelt az esküvőn is. Azt így meghallgattam volna. Most tényleg meghallgatjuk őt, ez az Opelite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásfesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló az a ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlyjal kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Coryt, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Gelentisztel közös Stay a Little Longer.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A világ legtitokzatosabb DJ-je Marshmello után, ugye ő az, aki mindig jelmezt visel, meg maszkot a fején, a fellépéseken. A világ egyik legjobb DJ-jét hozom, többször megnyerte már a DJ meg Top 100 szavazást, Martin Garrix és a Matisse & Setkoval közös Butterflies a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3,5 órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik, lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió E! Indul Magyarország

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges énekesnő, dalszerző és most már lemezproducer is, Ray, aki Rachel Keane néven látta meg a napvilágot Dél-Londonban. Az anyukája gánai svájci származású, Nagy-Britanniában az állami egészségügyben dolgozik, mentális egészség vonalon, úgyhogy hát biztos jó tanácsokat tudja ellátni a sztárság kapcsán a lányát. Az apukája pedig a zenész világból jött, dalszövegíró és producer Yorkshire-ből. Őrült büszkék lehetnek a lányukra, ez biztos. Ray, where's my husband? Hozom.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban is, Dark Pop után, Lady Gaga és az Abrakadabra után egy kicsit dancehall-osa, mumbatonosa, IDM-esa veszik a figurát. Egy amerikai szupercsapatnak köszönhetően, egy sztár producerrel, az Élen Diplóval, hát ez az ő örök szerelem projektje, a Major Lazer, és az egyik leghíresebb daluk, a Light It Up.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért, csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról. Amióta láttam a Szigetes koncertjén, én nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Fate lesz el közös New Religion, tudja, hogy szól majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elhunyt Szilágyi Tibor színművész. Meleg nyári időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Hírt családja közölte pénteken az MTI-vel. A színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Szilágyi Tibor több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást, rendezőként is sikeres volt. Temetéséről később adnak információt. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémindi bölcsődében. Az intézmény július 8-án szerdán délelőtt 9:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőde mindennapi életét, a nevelési gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvételmenetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémind község közösségi oldalán lehet tájékozódni. Elkészült és át is adták a megújult Bányász utcai parkot Szentlőrincen. A közösségi költségvetési program nyertes fejlesztése volt a park korszerűsítése. A beruházás során a kosárlabdapálya új burkolatot kapott, kihelyeztek egy új kosárpalánkot is. Épült egy kisebb méretű gyermekjátszózóna, sakkasztalt telepítettek a területre, és megújult a növényzet is. A fejlesztés célja egy olyan rendezett közösségi park kialakítása volt, ahol minden korosztály kellemesen töltheti szabad idejét. A magyar közút jelzései szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt egy szakaszon félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkület érvényes. Nagyharsánynál utat építenek, a hónap végéig van forgalomkorlátozás. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északias szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is. A módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
5: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszédproblémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgáskoordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és ez, azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Király Tamás helyett. Én Kismárti hozom a legmenőbb Rádió 1-es zenéket ebben az órában is. Most a Fastboy Tesó páros, ugye velük bulisztunk már Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Nagyon szerettük őket. Itt lesz a Coldplay, Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden. És Taylor Swift aktuális dalát, az Opelite-ot is hozom. 6-ig együtt rádiózhatunk. Ja nem, 8-ig. Ne keverjük most itt össze az órákat. Aztán Balázsék extra pillanatai is jönnek majd.
1: Hey, we're Fastboy. Here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Coldplay és a Sky Full of Stars, sztárok pedig a következő fél órában is lesznek, például Taylor Swift.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagy forgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik, lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Taylor Swift és az Opelite például nem csak július 4-e miatt van nagy ünneplés az USA-ban, de Taylor Swift is most tartja az esküvőjét, hát most már a másnapi bulit a pénteki nap után hozom.

0: játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pécsett és Harkányban is várhatóak ellenőrzések jövő héten. Napközben nem kell csapadéktól tartani. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket a megyében. Kedden Harkányban a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit keresik fel. Csütörtökön Pécsett a belvárosban található fagyizókat ellenőrzik majd, és a hét folyamán számíthatnak a revizorok megjelenésére a megye területén szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kereskedők is. A NAV munkatársai vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, illetve a jövedéki termékek eredetét is. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi igazgatósága idén nyáron 9 nyári egyetemet indít, melyre 40 különböző országból érkeznek hallgatók. A júliusban induló programok 2, illetve 4 hetes kurzusokat kínálnak változatos témákban. A tanfolyamokra a külföldi partner egyetemek diákjai mellett a PTS számos hallgatója is érkezik majd, és a tanórák mellett idén is sok tantermen kívüli, kulturális, gasztronómiai és turisztikai program várja az egyetemistákat. Siklós és Mária Gyűd vallási örökségét mutatja be az a kiállítás, ami a napokban nyílt meg a pécsi postapalotában. A kiállítás eredeti néprajzi tárgyakon, korabeli fotográfiákon és régi iratokon keresztül mutatja be az érdeklődőknek a Pécs közeli települések egyházi örökségét. A tárlat anyagát Barci Szilárd gyűjteményéből állították össze. A kiállítás július 30-áig látogatható. Felkészülési meccsen találkozik ma a HR Rend Kozármisteny és a PMFC. A barátságos labdarúgó találkozót Kozármisnyben rendezik, délelőtt 10 órától az új füves edzőpályán. A meccsre a szurkolókat is várják. A magyar közútjelzései szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt egy szakaszon félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkület érvényes. Nagyharsánynál utat építenek, a hónap végéig van forgalomkorlátozás. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

egy csak igazi mai sláger megy. Negyed hét előtt járunk egy kicsivel, hát aki ilyen korán kell szombaton, annak biztos, hogy dolga van a Rádió Egyesek, ehhez pedig kitűnő muzsikákkal szolgálunk ebben az órában is. Sam Fett, Justin Bieber, Hypoton, Kashmir, Ed Sheeran és még sokan mások. Most pedig az a Ray Dalton, aki koncertezik, nem is olyan messze tőlünk. Jövő héten Ausztriában két fellépése is lesz, aztán Németország, Svájc. Ha valaki onnan hallgat minket, lehet, hogy elcsípi majd. Ez a Do It Again.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyszabású nyári közúti ellenőrzéseket ígér a rendőrség. Napos felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. Több mint 3 kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán a napokban, az alagutak térségében. A 69 éves csengeri férfi Budapest felé hajtott. A Tolna és Baranya határánál zajló útkarbantartásnál pedig figyelmen kívül hagyta a kihelyezett jelzőtáblákat, amelyek a terelési irányt jelezték. Ezután kilométereken át a forgalomban szemben haladt az autópályán. A rendőröknek végül Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a sofőrt, aki akkor már újra a megfelelő irányban haladt. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszáth Kálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

együtt tölthetjük, és most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisrújában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a közvetlen folytatásban pedig egy amerikai szupersztár, aki jövő héten hozzánk elég közel fog koncertezni, Ausztriában lesz fellépése. Ray Dalton Blood Running jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik egy pécsi bérletpénztár nyitvatartása. Legfeljebb 28 fok várható ma. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Változik a Tükebusz Pécs-Csontvári utcai bérletpénztárának nyitvatartása. A társaság közlése szerint július 8-a és augusztus 28-a között a kertvárosi bérletpénztár munkanapokon reggel 8 és délután 4, szabadnapokon reggel 7 és dél között tart nyitva. A változást technikai okokkal indokolta a közlekedési vállalat, hozzátéve, hogy a többi pécsi bérletpénztár a megszokott rend szerint várja az utasokat. Elkészült és át is adták a megújult Bányász utcai parkot Szentlőrincen. A közösségi költségvetési program nyertes fejlesztése volt a park korszerűsítése. A beruházás során a kosárlabdapálya új burkolatot kapott, kihelyeztek egy új kosárpalánkot is. Épült egy kisebb méretű gyermekjátszózóna, sakkasztalt telepítettek a területre, és megújult a növényzet is. A fejlesztés célja egy olyan rendezett közösségi park kialakítása volt, ahol minden korosztály kellemesen töltheti szabad idejét. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, miután a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja annak finanszírozását. Az üzemeltető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Közölte, egy hónapja csak a legmagasabb kockázatú, jégeső veszélyes helyzetekben indultak el a talajgenerátorok. Edzőmeccset játszik ma a Szentlőrinc ESE. Az MB2-ben szereplő labdarúgó csapat a felkészülés közepénél jár. Ma a másodosztályba visszatérő FC Nagykanizsa lesz az ellenfél. A mérkőzést a Szentlőrinci pályán rendezik délelőtt 10 órától. A következő felkészülési találkozóra július 8-án szerdán kerül sor, amikor a szintén MB2-ben szereplő HR Rend Kozár Misteny érkezik majd Szentlőrincre. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszáth Kálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után Balázsék extra pillanatai, most pedig kedvenc Taylor Swiftünk, ez a The Fate of Ophelia.

0: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: I thought that I've been hurt before.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa, New Religion. Hát ez is egy olyan dal, amit először a Rádió 1-es DJ-k játszottak a Live Mixben, a World Is My Radio Show-ban, Disco Sheet csapata is, Cookies, azt hiszem senkit nem hagytam ki a felsorolásból, és hát ugye a Rádió 1-es DJ-kkel most aktuálisan Ráckevén a Dunapart Fest-en lehet találkozni, szombatig tart a buli, gyorsan megnéztem, szombaton Joel Junior is fellép, Cookie Antonio, többek közt a Rádió 1 stage-en. Bibi Rexa, Fadeless New Religion, hát ha valamire, erre igazán sokat bulizunk a nyári szezonban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pécsett és Harkányban is várhatóak ellenőrzések jövő héten. Napközben nem kell csapadéktól tartani. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket a megyében. Kedden Harkányban a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit keresik fel. Csütörtökön Pécsett a belvárosban található fagyizókat ellenőrzik majd, és a hét folyamán számíthatnak a revizorok megjelenésére a megye területén szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kereskedők is. A NAV munkatársai vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, illetve a jövedéki termékek eredetét is. Célegyenesbe fordult az új mohácsi parkolóház építése. A kenyérgyár parkolóház kialakítása tavaly augusztusban kezdődött meg a buszpályaudvar közelében. Az épület bekamerázott szintjein kényelmesen parkolhatnak majd az autók. A parkolóház csak nem 90 jármű befogadására lesz alkalmas. Az érintett részeken a közműépítési feladatok már befejeződtek. Az épületben a külső és belső burkolási feladatok vannak hátra, illetve a festést kell elvégezni. A parkolóház a tervek szerint szeptemberben nyitja meg kapuit a lakosság előtt. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, miután a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja annak finanszírozását. Az üzemeltető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Közölte, egy hónapja csak a legmagasabb kockázatú, jégeső veszélyes helyzetekben indultak el a talajgenerátorok. Felkészülési meccsen találkozik ma a HR Rend Kozár Mistány és a PMFC. A barátságos labdarúgó találkozót Kozár Mistenyben rendezik, délelőtt 10 órától az új füves edzőpályán. A meccsre a szurkolókat is várják. A magyar közút jelzései szerint a 66-os úton magyar széktérségében a vasúti átjáró építése miatt egy szakaszon félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkület érvényes. Nagyharsánynál utat építenek, a hónap végéig van forgalomkorlátozás. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstár színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrierje elején. Ez a megújulásra, folyamatos megújulásra való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon hozza lázba az a fajta zene, amit kizárólag a mesterséges intelligencia készít, de szerinte az ember sosem fog kimenni a divatból.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, nálunk csak most indul be igazán az élet. Jön a Balázsék Extra, Balázsék Weekend, hétvégi vicces pillanatok. Én déltől jövök majd vissza a Daily Mix-el, és ma is lesz Top 50, 10 és dél között Györke Attilával. Találkozunk nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nagyszabású nyári közúti ellenőrzéseket ígér a rendőrség. Napos felhős időszakok váltakoznak ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. Indoklásként hozzátették, nyáron a turisztikai szezon, a szabadságolások, a nagyobb forgalom és a hőség miatt rendszerint emelkedik a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma. A nyári akció során a rendőrség a trafipaxok mellett drónokat és motoros egységeket is bevet. Jogsegély és információs szolgálatot indított a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata. Első körben 3 helyszínen, Budapesten, Miskolcon és Pécsett kezdik meg működésüket a regionális irodák. A szolgálat irodáiban a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak. Hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal, hangzott el a csütörtöki fővárosi megnyitón. Az önkormányzat tervei szerint 2027. januárjától Magyarország valamennyi megyéjében működik majd a jogsegély és információs szolgálat. Több mint 3 kilométeren át a forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán a napokban, az alagutak térségében. A 69 éves csengeri férfi Budapest felé hajtott. A Tolna és Baranya határánál zajló útkarbantartásnál pedig figyelmen kívül hagyta a kihelyezett jelzőtáblákat, amelyek a terelési irányt jelezték. Ezután kilométereken át a forgalomban szemben haladt az autópályán. A rendőröknek végül Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a sofőrt, aki akkor már újra a megfelelő irányban haladt. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszáth Kálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Sülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs!
4: Micsoda család!
3: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
5: Reggeli műsor!
3: Balázsék Extra!
6: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal a kettesben, Horvátban legénybúcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos haltó olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
7: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
6: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombócot azért vett a négy gyereknek, azt ott a négy felé.
8: Egy darab gombócot.
6: Otthonról hozott műanyag porrakba. Egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük volt több és sehova.
7: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
6: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár női tagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy mostanra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése. Cápázás. Megkóstolhatom. Józsi, jelentek a térdre. Megcápázta a kaját. Elhiszed? Volt kolléganő férje, a majorkai nyaralása még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld! De hát akkor ezért nyaral a kölcsönből a magyar. Hát itt a megoldás. Azért faszenet kivinni.
7: De
6: mennél
7: már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudod, még parázsló faszenet. Azt hiszem, hogy ez szinte emelkedés ehhez képest.
6: Figyeld, horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turistabusz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjén.
5: Ami ráadásul egy hét alatt érted elrohad.
6: Vacsorára elvitték a literes kecsöpöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a strandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral Istenem. Kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószórod. Úristen, ne csináld, hogy elviszed a dekor, sószórod. Úristen.
5: Hát van, aki sörös korsókat lop, ugye?
7: Jó, részegen 20 évesen, érted? Nem pedig az. Ez ilyen alapon összeszedhetnék egy lakást amúgy a különböző hotelekből.
6: Két éve feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópálya matricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza.
7: De mennyit spóroltak?
6: Kis úton, mert felborult egy traktor, és nem tudtak sem erre visszafordulni. Mondtam nekik, hogy nagy üzlet volt a 4500 forint. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugorásvány víz, 1 karton tartós tej. Őlükben a nagy méretű kávéfőzőgép. Jézus Isten, így
7: mész nyaralni. És ugye, hogy ideologizálják, én azt szeretem ezekben az emberekben, hogy ugye úgy jöttek haza minden, hogy gyűlöltek egymást, az utat, az egészet úgy, ahogy van, tudod, mert az alig kiszáll a kocsiból, lezuhanyoz, és ne kelljen másikhoz legalább 2 napon keresztül hozzászólnod.
6: Igen.
7: És eltelik egy hét, és már elkezdenek róla így, tudod, így áradozni, hogy áj, de jó is volt az, és benned még ott van az a harag, hogy nem volt jó.
6: Hogy soha többet nem akarsz velük menni, igen.
7: Konkrétan.
6: Klasszikus baráti apartmanos nyaralás, mi vettük a drága húsokat helyben, mert váltva főztünk ebédet, a többiek csináltak tejfölös tésztát, meleg szendvicset, minden hozott anyagból. Első és utolsó volt. Lehet, hogy mi ritkán járunk, de akkor a segünk ki van nyalva. Ők minden évben mennek szartrágva. Ugye? Na ez sem mindegy.
7: De ő nem érzi ezt szarrágásnak, ő azt érzi, hogy a világ legokosabb embere, aki átvert mindenkit, és téged tart egy nyomorultnak, amiért kifizet a sok pénzedet azért, amit ő ingyen is megkaphat.
6: Egyébként igen, ő még egy kicsit lenéz téged.
7: Abszolút egy tékozló majom vagy. Ezt gondolja rólad, hogy,
6: igen.
7: Hogy
6: a Spúr sohasem tudja magáról, hogy Spúr, illetve nagyon megdurván megideologizálja, hogy miért. Kicsit meg is győz. Kicsit meg is győz, hogy te vagy a hülye. Te gondolkozol rosszul.
7: Szerintem esténként úgy én biztos voltam. Nem. Én voltam ilyen házaspár anyara, és ők esténként tuti úgy feküdtek le, hogy 20 perc arra szántak, hogy alaposan kielemezték, hogy a többiek mennyire nagyképűek, és hogy mennyire szórják a pénzüket a semmire.
6: Közeli fagyizó 100 méter, fagyi 5 euró. Távoli fagyizó 1500 méter, fagyi 4 euró. Spúr, nagyapám szerint a fagyinál csak a séta esik jobban 40 fokban.
5: És
7: jaj, de szeretem ezt.
6: Úristen, és csak sétálsz, és csak sétálsz, és tudod, hogy 1 eurót fogsz rajta, gyerek vagy, és nem érted, hogy miért kell annyit venni. Igen. Hajlom, mikor az egész családra gyűjtötték egész évben az Auchan pontokat, hogy a nyaralás előtt abból vegyenek konzervételeket. Egész héten sólet, egy csülkös bableves káposzta volt. Autóval az oda és visszaút üzemanyag költségét megkilopták a céges teherautókból a munkát.
7: De amúgy gondolom, mert milyen jól esik, ősz a tengerparton ezt a sólettet.
5: Egyrészt egy ilyen tipik nyári étel, ugye
7: igen,
5: jól is
7: igen,
5: esik.
7: Egy ilyen könnyű nyári étel.
5: Meg hát a konzerv sólett. Ma most jön a Jedi.
6: Vannak ismerőseim, akik rendszeresen elmennek Horvátországba nyaralni, akár többször is, de az üzemanyagot viszik magukkal kannába.
5: Mert az olcsó.
6: Kicsit sem balesetveszélyes. Tudod, telibe vállalt.
5: 2-20 literes hátul.
6: Biztos nem balesetveszélyes.
5: Egy néni, akinek minden étkezéskor fel volt kötve a karja, egyébként nem. Kiderült, hogy azért, mert a kötésbe volt betéve a háromszög kötésbe
6: jaj,
5: a
6: ne.
5: Doboz.
6: Jaj, ne!
5: Amibe a reggelinél bepakoltad, meg
6: jaj, ne! Jaj, ne!
7: Csinál. De akkor miért a lábát kötötte fel?
5: Oda több fért volna.
7: Egy nagyobb doboz.
5: A háromszögre kötöd a kendőt.
6: És berakszod. Van egy másik is nagyon kemény. Unokatesó még elmentek egy hétre Olaszba. Úgy, hogy otthon megfőztek előre egy hétre mindent, ételhordók voltak az autóban. Fater egyik haverja otthon felfújta a matracokat, és ezért doboz kocsival jött Bulgáriába, ezért mindenkinek 110 kellett lehet menni, mert olcsóbb otthon felfújni, mint a strandon.
5: Mert ott kérnek érte egy euró. De van.
6: Bulgáriáig. Tudod, milyen messze voltam céges autó a Bulgáriában? Tudod, milyen messze van Bulgária kocsival? Matraccal a tetedem, ne csinálj.
5: Azért, mert a strandon egy euróért fújják.
6: Fölfújod itthon.
5: Ezért itthon fölfújod.
7: De azért már miért nem egy kis csinálj szolgáltatást, hogy fújja fel a 20 embernek 10 euróért, és akkor utána pedig nyugodjon meg. Nem, nem értem.
5: Max fölfújott szájjal, érted?
7: Az az igazi hozzáállás, az igazi Griswold hozzáállás. Neki állsz, aztán hadszoljon.
6: Azt a mindeni gyerekek. Egy ismerősöm nem hajlandó tetőbox csomagtartót venni, mert kiszámolta, hogy egy magyar-horvát úton oda-vissza egy deciliter benzinnel többet fogyaszt az autó.
7: De akkor neki a feleségének sem szabad elhíznia.
5: Mert akkor, nem? Ugye? Ott is nő Matikám, a fogyasztás.
7: 7 kilóval több vagy, ez azt jelenti, hogy jövőre nem tudunk Lopárig elmenni, csak Hódmezővásárhelyig.
6: De azért nem veszel tetőboxot, mert egy decivel többet fogyaszt az autó, ne csinálják.
7: Az a legdurvább, amikor nem mennek el veled, hanem az van, hogy tudod, elindultok, hogy mentek vacsorát, és azt mondja, hát én ma inkább itt maradok. És pontosan tudod, hogy nem azért maradott, mert valami baja van, hanem
6: azért maradott, és nehéz kezelni. Mert akkor te ülsz egy olcsóbb, amit nem élvezel, mert rossz minőséget kapsz, el akarod elvinni a drágább, akkor inkább meghívod, azt nem fogadja el. Ez nehéz. Egyébként ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Ugyan. Ha véletlenül olyan csapattal mész, vagy olyan társággal, akikkel nem megy, akkor
5: szétváltok. A társaságban az nem működik, hogy figyeljetek, tudjuk, hogy kinek mire van pénze.
6: De jó barátoknál ez kimered mondani. Akkor gyerekek, mit ajánlunk?
5: Ebben
6: így van.
5: Mi megyünk abba.
6: Szerintem az működik.
7: De nem arról beszélünk, hogy mire van pénze, hanem hogy ő a fejében mit él meg. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy így elképzeled, hogy együtt lesztek ott, mindenki jól fog érezni magát, mindenki nagyvonalú lesz, mindenki azért jön, hogy ez az egy hét, az róluk szóljon, és akkor megérkeztek, egy csomó emberre rátelepszik, hogy a külföldi szorongás, nekem ilyen is volt, hogy elmentem emberek, és külföldön máshogy viselkedett, mint belföldön. Mert volt rajta egy ilyen, nem érezte magát biztonságban. És akkor utána teljesen más személyiséget ismertem meg, és ő már nem akart mindenhova elmenni, már ott már nem akart mocorogni.
5: Hát de azért akkor... nem akart, mert nincs rá pénz.
7: Vagy... van rá pénz, csak nem akart rá költeni.
6: Igen, ott. De szerintem ez akkor van, amikor egy olyan társága vagy, akivel még nem volt. Ha már állandó társaságod van, ott kialakul. Abba is belefér, gyerekek, mi nem kajálunk, menjetek, nyugodtan szétváltok. Ez akkor van, amikor még összeáll egy csapat, és nem ismered még annyira őket, vagy új a csapat, és ott jössz ki rá, hogy fú, ez nagyon szarágó, az szórja a pénz, ez így gondolkozik, ez úgy gondolkodik. Szerintem jól bevett régi barátokkal már nagyjából tudod, hogy ki mibe van, meg ki hogy van, nem? A sűrű
7: jártak. Ezt még azzal lehet megfejelni, különben, hogy ki mikor kell és mikor fekszik. Még ez egy ilyen másik dolog.
6: Ez is figyeled?
7: Hát nem, az, nektek nem volt ilyen, hogy közös apartmanban laktatok, és akkor az egyik ilyen mániákos a 6:00-kor azt mondta, hogy ő már kirakja a törölközőt a strandra azonnal.
6: Nem nagyon nyaralok apartmanban.
7: Na, nekünk volt.
6: Ráadásul közösen barátokkal.
7: Pláne nem. Azért nyaralás, azóhista nem vagyok. 20-an mentünk nyaralni, na, és igen. Akkor egy egész apartman házban mi laktunk.
6: Hát azt ne hív nyaralásnak.
7: Azt nem csak
5: tudod. Egy óriási buli volt, figyelj, hát, a végén.
6: Nyaralásnak.
7: Volt mulatság. Az volt, hogy Péter és az én baráti köröm egyesült egy nyaralás erejéig, soha többet azóta sem.
6: Na, ezt mondom, ha túl nagy egyesülések általában nem szülnek jót.
7: Nem szülnek jót.
6: És akkor ugye úgy érzed, hogy elrabolják az idődet, elrabolják az energiádat, alkalmazkodhoz kell valaki, ez, akit még nem akar strandra menni, nem akarsz
7: barátnőimet is elakadtákra volt.
6: Én ilyenkor nagy ellenállóvá vagyok. Állválok, nem hagyom magam elrabolni. Se az időmet, se az energiámat nem adom. Hogy megfeleljek valakinek, és elmenjek egy olyan programra, csak azért, mert nem merek nemet mondani. Biztos, hogy nem. Biztos,
7: hát
6: hogy
7: ez
6: nem.
7: Ez is
6: azonnal lázadok.
7: Igen, ez is nagyon rossz, amikor ők ugye diktálnak egy tempót, amikor neked menni kell valami, ezt is utálom, meg azt is utálom, amikor valaki ez a csendes ellenálló, tudod, de csak pont annyira ellenáll, hogy neked legyen egy lelkismeret furdalásod.
6: Tudod, igen, van a sok fajta típus van, igen. A rohanós állandóan diktálós, attól megőrülök. Az 2 perc alatt tromfosztjuk. Tehát az nálunk
7: idő. Jó, onnantól kezdve meg van sértődve, és utána minden
6: nagyon meg van sértődve, de nagyon duzzog. Igen, és többet nem szólal meg, csak láthatod, hogy morcos.
7: Igen, igen.
6: De már remél a csapi kapi.
7: És a felesége simogatja a hátát.
5: Nyugodj meg, drágám.
6: És duzzogva csendesen 8-kor elmegy egy múzeumba, ahol senki nem megy vele.
5: Mert ő dolgozott az, hogy neked legyen kulturális programod, érted? Ő fölkészült.
7: Hoppá, nézd csak oda Ferenc arcára.
6: Mert ez Ferenc. Mert elmondom neked, hogy ez Ferenc.
5: Nálunk így. 8:00 indulás.
7: Ezt most komolyan mondod.
5: 9 óra már a következő.
6: Micsoda? Ferivel 7-kor nem vagy a reggelinél, áruló vagy. Ott senki vagy.
5: Senki
6: 7
5: vagy,
6: óra 10-kor, ha nem vagy a szálloda aulájában, nem vagy sehol.
7: De mi ez a belső motiváció? Mi ez a sátáni hang, ami benned szól?
5: Azért, mert mész látni a világot, nem testpedni a tengerparton.
6: Tudod, mekkora héderelő vagyok a napágyon egy koktéllal a kezembe? Tudod, mennyire egyedül menne a Feri, velem nyaralna?
7: Hát ő már a kitelepítés ki voltam készül, hogy ez állandóan ment valahova.
5: Hát persze, gyerünk, csináljuk, ott vagyunk, érted? Hát most nem mész ki
7: mindenki. De ez az életközepi válságod óta van így,
5: nem,
7: vagy
5: ez világéletemben így volt. Ha már kimegyek valahova, akkor azt nézzem meg, legyek a részese, ismerjem meg a kultúráját.
6: 10:30-kor olyan részegen fekszek 2 kajpirinnyával a medence szélén, hogy el nem tudom, és mindegy, hogy még még 4B-72-t azonnal.
5: Menjetek most nyugodtan, jövök mindjárt!
6: Igen.
7: De ez azért van, mert olyan sokáig voltál karanténban új kígyóson, hogy most már így muszáj látnod a világot?
5: Úgy van, hogy csak disznókat láttam, érted?
7: Visszafogtak.
5: Muszáj
7: az volt, hogy
6: be akarja hozni. Igen. Na gyorsan fejjük még Ákost, az utazómajom Ákost, csak hogy segítsen nekünk, hogy akkor most egy kis luxussal hova menjen a magyar olcsón, ami luxus. Jó? Egy kis
5: luxus?
6: Luxusba olcsón. Hello Ákost, jó reggel, ciao.
8: Hello, sziasztok, jó reggel.
5: Hello.
6: Segíts nekünk, hova menjünk, ha nem hitelből megyünk, és van egy kis pénzünk, ami nem olyan drága, mint amennyire gondoljuk. Mi most a felkapott?
8: Ilyen például az egyik legfelkapottabb a Maldív-szigetek mostanában.
5: Na, hogy menjünk?
8: Ami igazából, hogyha belegondol az ember és számolgat, akkor nem is annyira drága. Tehát mondjuk egy jobb resort szigetre, ami mondjuk a Villa Park, 700 ezer forintért lehet már 4 főre, tehát egy egész családnak 7 éjszakát foglalni, ez teljes ellátásos ár. Nyilván a repülőt az hozzá kell számolni, ami mondjuk fapadossal az körülbelül 700 ezer, normál légitársasággal pedig olyan 1 millió körül van, de erre azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen drága repülőjegy, hogy igen, de a Maldivoknak is ide kell jönni, hogyha jönnek mondjuk a Balatonra, tehát nekik is ugyanolyan drága. Viszont az állásárakban pedig már nincs olyan nagy különbség, tehát azért 100 ezer forintért egy jó 5 csillagos hotel teljes ellátással már azért nagyon nehezen lehet találni a Balatonon például. És itt ez pedig a Maldív-szigeteken simán foglalható, úgyhogy itt már olyan nagy különbség nincs mondjuk egy Törökországhoz képest, aminek mondjuk az ilyen kezdő ára az ilyen 800 ezer körül van, de mondjuk egy jobbat már inkább ilyen 1 millió 2 körül lehet foglalni, és akkor úgy van vele az ember, hogy akkor lehet, hogy még spórol egy kicsit, és akkor el tudja mondani, hogy ő volt a Maldívon.
7: De minket nem ez érdekel, 20 ezerből hova?
8: Oké, 20 ezerből, napi 16 ezer, napi 16 forintért lehet óceánjárókat foglalni, és most ez nyilván nem a környezetvédőknek a legjobb lehetőség, de másoknak viszont akár mediterrán, akár karib térségben, és ebben benne van a borravaló, benne vannak az adók, benne vannak az illetékek. Ez egy 14-18-20 emeletes óceánjáró hajók, ami rengeteg ingyenes program van, mozik, színház, 8-10 étterem, ahol bárhol lehet szinte enni, ebben benne van az ellátás is, különböző szigeteken köt ki minden nap.
6: Ez mennyi, ez napi 20-ból megvan? Tehát
8: hát napi 16-tól van.
6: Napi 16.
8: Igen.
5: Jó, de ez belső kabin. Belső kabinos.
7: Lenne a hajó a rotor mellett. Tehát,
6: így. Igen.
8: Hát de mondjuk Feri, neked pont tök mindegy, mert azt mondtad, hogy te csak aludni mész a szállásra.
5: Ez így igaz. Ez így igaz.
7: Azt egy ilyen mozgó koporsót, aztán jó éjszakát.
8: Belül nem mozog egyébként annyira, még a széle az jobban mozog, úgyhogy még jobb is a belső kabin.
6: És most mi a felkapott?
8: Ezt sem gondolnák sokan.
6: Magyarok hova mennek? Horvátország?
8: Omán
6: tényleg?
8: Omán. Hát Horvátországban nyilván mennek mindennél többen, mint ahogy eddig mentek, tehát idén is rekord lesz. Ez ugyanolyan, mint hogy senki nem megy a Balatonra, és ott is teltház lesz. A Horvátországgal is ugyanez a helyzet, de ami meglepő most az Omán, az egy új úti cél. Albánia például az most felkapott lett az elmúlt néhány évben, és ez folytatódik. A Kanári-szigetekre most sokkal több lehetőség van eljutni, illetve az utazási irodák is most beindultak, és van egy cseh-lengyel utazási iroda, aki Magyarországra betette a lábát, és valódi akciókat kínál last minute-ben, ami nekik jóval ár alatt értékesítik ezeket az utakat, de stabil cég, tehát nem kell attól tartani, hogy becsődöl. Most például a mai kínálat az 400 ezer forint helyett Kréta 89 ezer, vagy teljes ellátással Szicília 439 ezer helyett 99 ezer. Ezek repülős utak, transferrel, mindennel, tehát ezek tényleg...
6: Szállás, mondani, repülő, hogy... fejenként 99 ezerből Szicília?
8: Igen, ez az utazási iroda, aki 200 ezer alatt kínálta az utolsó jegyeket Zanzibárra félpanziós ellátással, repülővel.
7: Ahonnan még most is haza akarnak jönni az emberek?
6: Gyalog. Stoppal Afrikán keresztül.
8: Ez egy erős cég egyébként, csak most tette be a lábát így, vagy hát mostanában a magyar piacra, és lehet, hogy kicsit túlvállalták magukat, nem tudom, de a lényeg,
6: és hogy... direkt nyomotára ráfizetéssel adnak utat, csak hogy velük utazzál.
8: Abban nem vagyok biztos, hogy azért, gondolom azért, mert nem bírták eladni ezeket a charterjáratokat, és inkább megtöltik.
6: Ja, értem, lenyom, hogy 99 ezerért az Szicília, nem tudom, azért az jó, szállással repülővel azért az elég erősnek tűnik.
7: Annyi, hogy a Mafia Max megnyúz, de hát
8: egyre szűkebb az olló, tehát az a típusú olló, hogy nagyon picit kell hozzátenni, és sokkal jobb helyre lehet elutazni. Tehát régen ugye nyilván voltak ezek, még most is vannak, hogy Albániában, nem tudom, Krétára, Korfúra el lehet menni azért 40-50 ezer forintért egy hétre rosszabb szállással, fapadossal, de hogy egy picit hozzátesz az ember, akkor most már sokkal jobb lehetőségek vannak, és ez korábban nem volt.
7: 800 ezer forintból Nyíregyházán Egy évi nyaralás.
6: Hát, micsoda, egy évi, micsoda, egy házat veszel, izé, lovardával.
7: Erasmus, az gyakorlatilag.
5: Lóval együtt.
6: Lóval úgy együtt.
7: Ezt, de király. Igen. Minimum.
6: Ákos, nagyon köszi. Csáó, örülök, hogy hallottam a hangot. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Hello, hello, hello, hello.
9: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Változik egy pécsi bérletpénztár nyitvatartása. Legfeljebb 28 fok várható ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Változik a Tükebusz Pécs-Csontvári utcai bérletpénztárának nyitvatartása. A társaság közlése szerint július 8-a és augusztus 28-a között a kertvárosi bérletpénztár munkanapokon reggel 8 és délután 4, szabadnapokon reggel 7 és dél között tart nyitva. A változást technikai okokkal indokolta a közlekedési vállalat, hozzátéve, hogy a többi pécsi bérletpénztár a megszokott rend szerint várja az utasokat. Elkészült és át is adták a megújult Bányász utcai parkot Szentlőrincen. A közösségi költségvetési program nyertes fejlesztése volt a park korszerűsítése. A beruházás során a kosárlabdapálya új burkolatot kapott, kihelyeztek egy új kosárpalánkot is. Épült egy kisebb méretű gyermekjátszózóna, sakkasztalt telepítettek a területre, és megújult a növényzet is. A fejlesztés célja egy olyan rendezett közösségi park kialakítása,

0: Nemzeti pályán rendezik délelőtt 10 órától. A következő felkészülési találkozóra július 8-án szerdán kerül sor, amikor a szintén MB2-ben szereplő HR-rend Kozár Mistány érkezik majd Szentlőrincre. A magyar közút jelzései szerint az M6-os autópályán a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon lezártak egy sávot. Dolgoznak a Pécs felé vezető oldalon is Bátaszék után. Itt a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át. Forgalmi rendváltozásra kell számítani hétfőtől Komlón a Mikszáth Kálmán utcában. Július 17-éig félpályás útzár lesz érvényben egy szakaszon. A helyszínen fokozott óvatossággal kell közlekedni. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
3: 11 évesen pelenkába járnak iskolába a svájci gyerekek. Tessék, itt tartunk, a hanyatló nyugat. Nem hagyjuk, hogy elérje Magyarországot.
4: Szerintem
3: megvédjük a magyar gyerekeket a tanároknak. A tanároknak feladat a pelenkát cserélni. A probléma súlyosságára reagál az egyik iskola vezetője. Szülői találkozót szervez, hogy tájékoztassa a szülőket a helyzetről. Valamint, hogy felszólítsa őket a nyári szünet alatt, oldják meg a szobatisztaságot. Vevő vagyok a vicces megfejtésre, de aztán azért próbáljuk meg komolyan megfejteni, hogy mi az oka ennek, hogy 11 éves érett társadalomban elvileg, azt mondhatjuk, felvilágosult érett társadalom a Svájc. Svájc ugye 11 évesen pelenkába járnak a gyerekek óvodába. Bekakilnak, be is
4: jönnek. Bocsánat,
3: iskolába, igen.
4: Abból nem esik ki az iPhone.
3: Igen, abból bele tudsz pakolni a sonkát, remény, meg a lil csokoládét, meg a milka csokoládét. Na de várjál, de akkor ott valami nagyon el van rontva 11 évig, hát nem? Vagy nem szoktatják őket szobatisztaságra.
4: Nagyon más most a szobatisztaságra szoktatás amúgy is, mert az van, hogy nagyon kényelmesek a pelenkák. Tehát, hogy régen ugye nem volt kényelmes, mert ezeket a nagy ilyen anyagdarabokat rákötötték a gyerekre, és nem volt benne jó lenni, de már most olyan technológiával készül a pelenka, hogy már nem zavarja a gyereket sokkal, sem mi
5: nem
4: van benne.
5: Nem azt, hogy egy telepisült pelenkában van olyan élethelyzet, amikor azt mondod, hogy ez jó.
4: Nem, hát gyerek, nem azt mondom, hogy jó, hanem azt mondom, hogy nehezebben jönnek le a kicsi gyerekek róla, mert tehát régen ez mondjuk egy éves volt, most már mondjuk elhúzódik jobban, mert van, aki óvodába is még küzd ezzel.
5: De a szülőnek mi a jó benne? Azt magyarázd meg, mert hogy én szülőként nekem az egy öröm volt, amikor nem kellett végre pelenkázni, hanem megtanítottad
4: hát
5: bilire pisilni a lányodat, meg a fiadat, és utána ez elindult saját magától. Mi a jó abban, hogy 11 évesen még hordott az a pelenkát?
3: Na de nézzük a gyakorlatot. Tehát matekorán bejön a kis Julian, és azt mondja a tanár, ki szart be? És a kis 11 éves kisfiú jelentkezik, ami nem olyan kisfiú, és akkor ott a tanári asztal mellett tisztába rakja. Hát nem ülnek egész nap abba. Gondolod, ez a gyerek nem szobatiszta, ugye, amikor bekakil a kisgyerek, azt
5: tisztába teszed. És a tanár majd ezt
3: a megcsinálja. Tanárok, akkor a Svájcban a tanárok teszik tisztába a 10-11 éves gyerekeket.
4: Azért durva,
3: hát ez nagyon
4: évesen,
3: durva.
4: 11 évesen már a diszkóban ácsorogtak a nálam gyerekek, hogy...
3: Na jó, azért az korai, igen, ott korán érted.
4: Igen,
3: vezették az autót, itták a konyakot és táncolnak a diszkóban.
4: Két helyről volt keresetük. Miről beszélünk?
3: Igen, de hogy már a tanárok is panaszkodnak, és azt mondják, hogy a mai kényelmes alsóneműkhöz annyira hozzászoknak a gyerekek és a szülők, hogy neki kell őket tisztába rakni, ezért egy másik iskola szórólapon ad hangot a véleményének, miszerint nem a tanárok feladata ezzel foglalkozni, és kérik a szülőt, hogy tanítsák meg a 10-11 éves gyerekeket arra, hogy szobatiszták legyenek. Mi van?
5: Hát srácok, egy hallgató elküldte, hogy itthon is kapható 8-12 éves gyereknek, tehát 40 kilós gyereknek, 54 darab egybe csomagolt észre.
3: Na de az lehet, hogy annak,
4: nem, az
3: aki...
4: Nem a commerce.
3: Igen, tehát lehet, hogy beteg, vagy gerincsérül,
5: nem
3: tudod, vagy nem, tehát, hogy valamilyen olyan szervi baj van, tehát az arra tudom elképzelni.
4: Nem a Tokió Hotel van rátéve, hogy izé...
5: Hát nézd már meg, két ilyen táncoló-ugráló gyerek, ha ez egy ilyen egészségügyi pelenka lenne, mint amiről te beszélsz, hogy egyébként beteg a gyerek és kell, akkor azért nem így.
3: De akkor a svájci szülők mit mondanak? Nem az én felelősségem, a gyerek magától megtanulja? Nem az én dolgom majd valahogy rájön? Tehát, hogy miért? Aztán a pedagógus szervezet elnöke, Dagmar Rössler, hogy a probléma már túlmegy minden határon, fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel, és elmagyarázni nekik a helyzet súlyosságát és a felelősségüket a kérdésben. Tehát ez egy létező probléma Svájcban, hogy 10-11 éves gyerekek nem szobatiszták. Hát azért de ez egészen megdöbbentő.
4: Nem tudom elképzelni, mert 11 évesen egy olyan gyerek, akinek nincsen neurológiai

0: problémája, meg úgy egyáltalán, hiszen ezeket a szép futó fiúkat, hello, hello, erre fussatok. Na, de szóval, de igen,
1: hogy... Svájcban a szülők igen, olyan személyzetet keresnek, akik iskolás gyermekeik mellé hajlandók pelenka cserét végezni. Megnőtt a pelenka méretek eladási aránya. Egyes szülők kimondottan olyan személyzetet keresnek, akik tisztába teszik a 8-10 éves gyerekeiket. Ezt gondolod, a gyereknek milyen megalázó?
0: A szülőként ez arról szól, hogy nem tudják elengedni a gyereket. Nem tudják túltenni magukat arról, hogy nagy lett a gyerek, hogy önállósodik, és szeretnék minél tovább ebben a státuszban tartani, hogy ők ugyanazok a gondoskodó szülők lehessenek, a gyerekek meg gyerekek.
1: Tehát a szülő tartja gyereken a gyereket, és ezért késlelteti. De gondolod, ez a gyerek mit él át? Most gondolod, egy osztályban mondjuk egy még pelenkás, 10 évesen. A többi valahogy isteni csoda, de Svájcban szobatiszta lett. Azt gondold el, hogy ez a gyerek az mit, azt hogy bántják, azt hogy molesztálják, az mit mondanak neki, milyen szekálásokat él át, mert 10 évesen ő még pelenkás, ha nem mindenki pelenkás az osztályban. De ennek kiteszed a gyerekedet csak azért, hogy gyereken tarts.
2: És a matekóra kellős közepén kijössz, és átpelenkáztatod magad úgy, hogy a másik 30 gyerek ezt végignézi.
1: És a tanárnak, vagy be kell vinned a WC-be, és a svájci tanárnak kötelessége bepelenkázni a 10 éves gyereket. Hol tartunk? Azért ez nagyon durva. Szegény gyerek? Hát leginkább a szegény gyerek, nem?
0: Ez sehogy sem áll össze a fejemben.
1: Nekem már... sem, nagyon megdöbbentő, de a hír igaz, több helyen utána néztünk, tehát ez semmi kamu nincs benne.
0: Ja, azt nem értem, hogy ezzel a gyerekkel mondjuk történik valami, tehát hogy tegyük fel, tehát nyilván, tehát ilyenkor már ugye van egy ilyen szexuális érés része is a személyiség. Hát ugye 11 évesen már az nagyon kíváncsiak a fiúk, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen élethelyzetben elkezd kialakulni a vonzalma dolgokhoz, eseményekhez, és ez azért befolyásolja azt, hogy te tehát, hogy a te magadról alkotott képed az mi,
1: hát
0: és
1: hogy
0: neked
1: ne.
0: Az a képed,
1: hát,
0: hogy te nem tudsz még önállóan vécére sem menni.
1: Hát hogyne, és gondolj egy tesi órát, egy átöltözés, persze, hát, vagy hát, mit hogy... kap a többi gyerektől, aki mondjuk tényleg szobatiszta, igen.
0: De azt lehet, hogy nem kapott semmit, mert nyilván Svájcban történik, mert nem pedig...
1: Nem engedik? Na, de hát, én azért gyerekeknél el tudom képzelni, hogyha valaki éppen bekakilt, és 10 percig azért szarszagú, akkor azért a többi gyerek az, ha még Svájcban vaszunk, akkor is szóvá igen. teszi.
0: Lehet, hogy Svájcban nem szarszagúak a gyerekek,
2: hanem hát, igen. Milka csokit, az ország független.
1: Milka csokit és lindl szagú csokoládé illatot
0: kakilnak. Károly, te vagy az?
1: Igen.
0: Akkor menjünk.
1: Abban lehet valamit. Tehát írja valaki, hogy a ismerős anyuka 11 évesen a fiának még törli a fenekét. Tehát hogy ebben az lehet, amit te mondasz, hogy a sokszor a szülő és gyermek státuszba tartja a gyereket, mert egyrészt úgy kontrollálja, kettő azáltal tud még szülő maradni. Tehát jó, amit mondasz, Eszter, hogy a szülő tehet róla. Hogy,
2: hát, de az gyerek a szülőnek se... jó?
1: Nem, hát a szülő érzi a saját fontosságát.
2: Ja,
1: a gyerek felnő, te már nem tud kontrollálni,
2: maradni,
1: te már nem tud irányítani.
0: Elveszted ezt a fajta intim kapcsolatot a gyerekkel.
1: Elveszted a kontrollálást. Minél inkább tovább gyerekbe tartod, annál jobban tudod még kontrollálni. Annál jobban még te tudod
2: ilyen
1: neki...
2: Ilyen áldozatok árán is, hogy tönkreteszed a gyereket és a saját életedet is.
1: A kontrolláló szülő sokszor nem tudja, hogy mi az áldozat. Vagy hogy mit költelt.
0: Például nálunk is vannak ilyen dolgok, csak nem ilyen brutálisak. Például aki nem tanítja meg a gyereki cipőfűzőt kötni, mert azért, mert hogy ő hogy függjön tőle, hogy tudod, mikor megy el, meg hogy én ilyet már láttam például.
1: Hogy az a kontroll, hogy nem tanítod meg cipőt fűzni, mert hogy akkor te kell, hogy bekösd a cipőjét?
0: Igen, igen.
1: Én ezt sose értettem meg, hogy hát nem jobb, ha minél több dolgot tud önállóan csinálni. Például Benny elkezdett egyedül közlekedni, mi annyira imádtuk, mert megint azt gondoltuk, hogy egy plusz olyan dolog, hogy jön, megy, buszra ül, megtanulja és csinálja. Nyilván meg kellett várni az időt, minden gyereknél máshogy jön el.
0: Találkozunk Kusturicében.
1: Igen. Hol lehet nyaralni? Törökországban. Ugye tudod a térképet? Igen. Ugye kitalálsz, Feri, egyik. De nem, minden ilyennel felsóhajt az, hogy de jó, már ezt is csinálja. Jaj, de jó, más se kell. Úristen, már nem jó. Jaj, de jó, már lefürdik egyedül. Jaj, de jó, már fölöltözik. Hú, már beköti a cipőt. Már közlekedik egyedül. Hát minden ilyennel napról napra szebb és gondtalanabb az életed. Én ezt nem értem, megmondom őszintén, hogy mi a jó az ilyen típusú gyermekszinten tartásban.
0: Hát ez az embernek a lelkivilágától függ, hogy ő miben van, meg hogy miben érzi jól magát, mert nagyon sok embernek az a legnagyobb teljesítmény az életében, hogy szülő tud lenni, abban a legjobb.
2: Hát de
0: és
2: akkor ugye
0: minél távolabb
2: kerülsz ettől.
0: Igen, de felnőtt gyereknek a szülőinek lenni, az már nem olyan, ott már felnőttek vagytok egy kicsit mind a ketten. És ugye itt
1: az már nem olyan izgi, nem?
0: Mert nincs meg az a távolság, volt a nagy bölcs, okos, szerető, körbeölelő minden vagy, az univerzum maga, hanem ott már akkor ilyen kritikai dolgok megfogalmazódnak.
2: Hát engem meg pont a büszkeség feszített, mikor egy-egy ilyen állomást elértünk, nem? Hogy már nem kell pelüssözni.
1: Milyen menő.
2: Már nem kell bekötni a cipőt.
1: Igen.
2: Egyedül öltözik. Milyen szülő vagyok.
1: Micsoda, az első buszúton érted, követtem a buszt, és vedeltem a pezsgőt. Közlekedik.
2: Jó, végre.
1: Igen, tök nagy dolog, hogy megy egyedül, vagy hogy közlekednek egyedül.
0: Annyira büszke a lányomra, voltunk múltkor a hotelben, és késsel villával vágta, figyelj, a virslit. Hát ilyet nálunk senki nem csinál.
2: Megfogod.
1: Ez komolyan igen, mondom, hogy lett ez én úri gyerek.
0: Én is mondom, hogy itt valami van. Volt az a turné, tudjátok.
1: Megtanulta, na, látta, hogy a többiek, hogy ezt neki és a villában.
2: Nem látott ilyet.
0: Konkrétan később villában megette a virslit. Figyelj, egy úri gyerek.
1: Mert volt sokszor lebukás, meg megcsalás, meg párkapcsolati téma, az ugye mindig volt, és sokszor megcsináljuk. De az egyik ilyen netes oldalon szembe jött velünk egy sztori, és ebben a formában érdemes róla beszélni, amikor is titkokról van szó. Ugyanis 2 hónapja történt, írja egy nő, megosztva egyébként ezt a kis hát, családi esetet ott mindenkivel, amikor lefeküdtem, leküldtem a gyereket a tisztítóba. Jár még valaki tisztítóba?
2: Hát csomóan.
1: Szokás szerint kiürítettem ruhák összes zsebeit, és a férjem öltön zsebében találtam 2 darab színházjegyet.
0: Szóval kiderült, hogy meleg?
1: Döbbenten néztem, abban biztos voltam, akkor nem velem volt színházban. Próbáltam visszaemlékezni, és mi volt azon a két héttel korábban szerda este. Aztán az eszembe jutott, aznap hazaszólt, hogy sokáig kell benn maradni a munkahelyén. Ne várjam. Hoppá. Heteken át félre figyeltem a férjem viselkedését. Egyre erősödött bennem a gyanú, hogy bizony az én drága párom megcsal engem. Napközben számtalanszor nem beszél vele a telefonját. Este soha nem ér haza 8 előtt. Ott vannak a gyakori túlórák is. Aztán, mintha megérzett volna valamit 2 hete, feltűnően kedves lett. Aztán az egyik nap beállított 2 színházjeggyel. Amikor letette az asztalra egyiket, azt hittem elsírom magam. Majdnem elárultam magam, nem tudom, mire várok, nem akarom megmondani, hogy tudom. Na de, hogy milyen igen. témát csinálunk ebből, amit még nem csináltunk, ugye, hogy a titkok a párkapcsolatban, és ami úgy titok, hogy nem titok, nem megcsalás, nem félrelépés, hanem mi az, amit a párod titokban csinál, és nem tudja, hogy tudod.
2: Nekem például szent meggyőződésem, hogy amikor ugye megszületett Panna, pont akkor csináltuk ezt a leszokós, cigiletevős kihívásunkat, ahol lekopasztottam a hajadat, mert ugye kibírtam a 1/2 évet, de a 1/2 év után én még tartottam magam egy kicsit, de titokban már akkor, hát körülbelül, de akkor én már dohányoztam. Na most a béka tuti, hogy észrevette. Tehát olyan nincs, hogy nem veszel észre egy nem dohányzó emberen, hogy újra elkezdett dohányozni, még ha a kilószámra zabáltam is a rágódtod, mikor hazaértem.
0: Szerintem azt tett észre, hogy illatos a lehelletet, tudod, az lett gyanús, hogy mi ez a mentolasszag?
2: Nem
0: szalonnaszagod van, Feri, miért?
2: De hogy például nekem ő se szólt. Pedig tuti, hogy tudta.
0: Nem akarok neveket mondani, de hogy van egy rokonom, aki soha nem kér abban, amit viszek haza, tudod enni. Tehát, hogy ízére még, nem, köszönöm, hát te ízé. És múltkor vittem haza egy tál susit, egy ilyen nagyot. És egyszer csak azt hallottam, hogy mert az illető nem volt tájékozott a sushi kultúrával kapcsolatban, és azt hitt, hogy egy nagyon szép ilyen marcipán rúzsa van a szélén a susitálnak, és bekapta egybe. És majdnem mentőt kell hívni, de csak ennyit mondanék. Úgyhogy igen, ez a nem tudom, hogy miért nem vállalom fel mások előtt, hogy én is kíváncsi vagyok az ízére új dolgoknak című.
1: De az is jó kérdés, hogy miért csinál titokban, ha kiderülne, se biztos, hogy szólna. Ugye?
2: Hát ilyen.
1: Tehát, hogy te csinálsz valamit titokban, de közben, ha tudná a párod, sem lenne baj, hogy ő mondjuk ezt tudja, és lehet, hogy nem is zavarná. De te mégis valamiért szégyelled, vagy titokban csinálod, vagy nem akarod neki elmondani.
2: Hát, mert saját magad, tehát te
1: magad előtt is szégyelled?
2: Össze. Igen, igen, a dohányzás például klasszik ilyen. Vagy az ital.
0: Mi a tiéd?
1: Az én titkom mi? Uh-huh. Hogy mit csinálok én? Hát ez nem tőlem kell megkérdezni. Hát a Vikit, hogy mi az a titok, amit én hogy tudom-e titkát, amit ő nem tudja, hogy tudom?
0: Nem, fordítva.
1: Én azt sem venném észre, szerintem a másik lakásba mennék be egyszer.
2: Volt már ilyen,
1: este.
2: Tehát, hogy lefeküdtél aludni, sziasztok!
1: Mindig ugyanaz ember jött haza, igen, látom, de hogy én annyira béna vagyok ezekben, hogy én...
0: Könnyű átverni téged?
1: Én szerintem igen. Tetkókat se veszem észre, azt mondja, hogy tetkókat. A feleségem titokban ASMR videókat nézeget, nem tudom, minek titkolja, mert nagyon nem zavar, de valamiért csak magának tartja. Ő titokban videókat nézegetes, de ő tudja a feleségéről. A feleségem titokban gyilkos filmeket néz, nem tudja, hogy tudom, férgyilkosságok, stb. Gábor.
2: Csabba pisilés.
1: Csabba pisil.
2: Nagyon sokan írják, hogy tudják
1: a párjukról.
2: Tudják az urukról, hogy oda
1: végzi. Hogy oda pisil?
2: Igen.
1: Egyébként az addiktív.
2: Mi nagyon az, hogy
1: nagyon addiktív.
2: Mi az, hogy dekomol?
0: De ti is a Csaba pisilés.
1: Hát nagyon sokszor, de nem otthon, nagyon sokszor.
0: Hát de mi?
2: De hova pisilsz?
0: Ezt nem hallottam.
1: Nem hallottad?
0: Ezek soha nem hallottam.
2: Kérdezd meg az uradat.
0: Az én uram az nagyon tisztességes ember, az ilyet nem csinálna.
2: Az nem, azért tisztességes, mert nem mondja.
1: De. Nagyon sokszor.
2: Az egy olyan kényelmi faktor, érted, hogy...
1: Ha nem vagyok ott, például dolgozom, vagy forgatási helyszíneken, vagy valahogy, nagyon
2: hát
1: sokszor.
2: Hát itt például
1: nagyon
2: csak ugye sokszor. Egy baj van, hogy közös a kézmosónk.
0: Azt tehát... akartam mondani, hogy majd egyszer arra hogy álltok egymás mellett a kézmosó felett. Most ez egy olyan információ, ami egészen más színezetet a kapcsolatunkban.
1: Szálloda? Viccelsz? Csak a mosdó.
0: Van egy furcsa rossz érzésem az egészen kapcsolatban.
1: Igen, a haverom kapott egy kis hintőport a mosdókagyló oldalára, így bukott le, hogy Csabba pisil. Nagyon, és nagyon rá tudsz kattani. Csak mondom a férfi társaknak, hogy aki elkezdi, vigyázzatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten Ráckevén.

0: Dolan, Bulmex, Joel Jr., Yomino, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest, ezen a héten Rácz Kevin, Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulia a Dunaparton, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pécsett és Harkányban is várhatóak ellenőrzések jövő héten. Napközben nem kell csapadéktól tartani. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket a megyében. Kedden Harkányban a gyógyfürdő üzleteit és vendéglátóhelyeit keresik fel. Csütörtökön Pécsett a belvárosban található fagyizókat ellenőrzik majd, és a hét folyamán számíthatnak a revizorok megjelenésére a megye területén szezonális zöldséget és gyümölcsöt értékesítő kereskedők is. A NAV munkatársai vizsgálják a számla és nyugtaadást, a szabályos foglalkoztatást, illetve a jövedéki termékek eredetét is. A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi igazgatósága idén nyáron 9 nyári egyetemet indít, melyre 40 különböző országból érkeznek hallgatók. A júliusban induló programok 2, illetve 4 hetes kurzusokat kínálnak változatos témákban. A tanfolyamokra a külföldi partner egyetemek diákjai mellett a PTS számos hallgatója is érkezik majd, és a tanórák mellett idén is sok tantermen kívüli, kulturális, gasztronómiai és turisztikai program várja az egyetemistákat. Siklós és Mária Gyűd vallási örökségét mutatja be az a kiállítás, ami a napokban nyílt meg a pécsi postapalotában. A kiállítás eredeti néprajzi tárgyakon, korabeli fotográfiákon és régi iratokon keresztül mutatja be az érdeklődőknek a Pécs közeli települések egyházi örökségét. A tárlat anyagát Barci Szilárd gyűjteményéből állították össze. A kiállítás július 30-áig látogatható. Felkészülési meccsen találkozik ma a HR Rend Kozár Mistány és a PMFC. A barátságos labdarúgó találkozót Kozár Mistányben rendezik, délelőtt 10 órától az új füves edzőpályán. A meccsre a szurkolókat is várják. A magyar közútjelzései szerint a 66-os úton Magyarszék térségében a vasúti átjáró építése miatt egy szakaszon félpályán irányonként váltakozva halad a forgalom. Közműépítési munkákat végeznek a hidasi állomáshoz vezető úton, mind a két irányban útszűkület érvényes. Nagyharsánynál utat építenek, a hónap végéig van forgalomkorlátozás. Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Dáskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
4: Hát az... Mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
5: Mi hívhatjuk így is, igen. Igen, igen. Mondhatjuk ezt.
6: Más kultúrkörben ezt nem így hívják.
4: Ezt úgy hívják, hogy balek.
5: Igen.
4: Így van. Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit a magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és úgy megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi-e magát, vagy éppen készül elájulni, de hogy én ettől egy picit így jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
6: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon
4: békén! Hagyjon békén!
7: Ne lopja el a pénztárcámat! Ismerem a fajtáját!
4: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy. Szóval...
6: Vajon miért?
5: Igen.
4: Mentem be a férjemhez, ezt nem titok, neki a Stefán, vagy nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekes székes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant.
5: Gurult?
4: Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát.
5: Hajtotta magát.
4: Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
5: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem is
7: igen,
5: tudom.
7: Nem akarok sehova menni.
5: Adam Sandler azonnal, tudod.
4: Hogy miért szenvedne szegény
5: igen.
4: ezzel?
5: Miért gurulj el lassan?
7: Megy az idő.
4: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
5: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
4: Igen.
5: Hogy szeretne elmenni
7: hát
5: nézelődni?
4: Igen. Hát, hogy úgy történjen vele valami.
5: Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja
4: hát neki ez a napi, ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elevickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
5: Jézusom, ez megint milyen sztori.
7: Olyan barántottak bele, Júli.
5: Jézus Isten, igen.
7: Ekkor
5: kikapcsolták az áramot?
4: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
5: Gyere közelebb egy kicsit, amikor
4: rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásanyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100.
5: Azt a mindent hallgat, csak két perc hallgatom azt, hogy ne.
7: És öngyilkos akarok
5: lenni. Milyen megölöm magam.
7: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.
5: Együtt ugrunk, kelleteket tologatni itt a Stefánián.
4: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult. Hogy
5: annyira tudom, mi a vége.
4: Öregségére ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött, toltam
7: ilyenkor
4: el.
7: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad, ugye?
4: Hogyne, persze.
7: Hűssé válsz.
5: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé. Troli pedig százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
4: Nem jobb neki.
5: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is. Szenvedjen
4: és itt a pont. Ennyi a sztori.
5: És egy kamasz jobbról agyonütött az öreget. Hát most mit tudok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktyosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz. De jó, milyen sztori lenne, úristen.
4: Szóval toltam a bácsit igen? szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyal, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta úgy eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
5: kamasz! Troli!
4: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
5: Ugye, hogy próbáltam mondani, hogy ne!
4: Hogy ne!
5: Annyira tudom, mi a vége.
4: Ne. És de nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
5: Persze, hát persze. Te megmentő voltál éppen.
4: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
5: Nincs vagy ilyen.
7: Nagyon jó.
5: Nem létezik
7: az összes készpénzedet odaadtad neki?
5: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi. Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
4: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
5: Fura volt, amikor kizállt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket az ebrán.
7: Vissza a helyére, és várta az új balekot.
5: Majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
4: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
5: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, tegye!
7: És ne adja vissza!
4: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsom azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte, és így eltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
5: Moho, de megértjük.
4: Nem is moho, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod,
5: a glóriával, szól, még a glóriával, fejed, jó fejed, érzés ott van, hogy segítettél.
4: Szól az angyalok kórusa, és igen, így visszasétáltam. A
6: Mikihez így beültem. 30 centivel.
5: Igen.
4: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
5: Ne csináld, mert aznap...
6: Aznap te voltál
5: a... Mert hogy a tudod, bácsi legendás a környéken?
4: Igen.
5: Tényleg? Igen. Annyira te vagy... És te voltál az a negyedik valószínűleg.
4: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környéken, mindenkivel tologatja magát ide-oda.
5: Nagyon fontos, hogy ekkora forma az öreg. Milyen rafkós, érted?
6: És akit tud, le is vesz.
4: Hogy jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét, sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
6: kis
4: arra.
6: Kis nagy fröccs.
4: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
5: engem tök jól megúsztad, azt hittem, adtál neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit tudod.
4: Tehát hát egy 10-es.
5: Hát az még az egyébként istenes.
4: Annyi volt az összkészpénz.
6: Ha van nála, odaadja.
5: De ha van nála egy 20-as, odaadod?
4: Hát lehet.
5: Valószínűleg odaadod.
6: Nem lehetne, lehet, ne hazudj, biztos.
5: Biztos, hogy odaadod.
4: Hát persze. Odaadom, igen.
5: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
4: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
5: még
4: azzal
5: jó látványosabban. A lábába hajtotta magát.
4: Igen, tudod, aki nem teljesen mozgássérült, azért a lábával.
5: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hajtja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
4: Hát most már tudom, és tudod, Miró az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon, igen, ez, hogy gyertek és igen, húzzatok le.
5: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
6: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
5: nem
6: de
5: tudom,
6: valahol
5: van. De, hogy,
4: de hogy miért vonzom be mindig tessék? Ezeket az arcokat?
6: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
5: Na de miért mindig a
6: Juli? Dologba.
5: De miért nem te, miért nem én?
6: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy kamu.
4: Tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötően nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
6: Ha segíthetek, uram, igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, láthatóan.
5: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
6: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan. Amikor elkezdi sorolni, hogy jaj, a gyerekeim külföldön, jaj, nincs semmi, jaj, annak tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
5: Kérdés nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-jel tudtál fizetni, PayPal, Revolutot elfogadott a bácsi, márkát váltott, shilling volt nála, hogy. Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig, full szürál. Hova tolod? Minek?
4: De miért ne tolnám?
5: De miért?
4: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
5: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen egy idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
4: Hát mondjuk, én ha leülök egy idős ember mellé a hetes buszon...
5: Ja jó, mondjuk nem járok hetes busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De hogy mondjuk, oké, leülsz beszélgetni. Megszólítod. Elkezdesz vele beszélgetni.
4: Nem tudom, én szerintem... Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy
5: nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli.
6: Mindjárt.
5: Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz, tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
4: Így van.
5: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
4: És tudjátok, volt bennem az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek,
5: és
4: számon kérem a bácsit,
5: de akkor
4: hogy én átlettem. De nem, nem.
5: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
4: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú, és igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
6: Igen, hogy az egész világgal
5: ja, hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra,
4: igen,
5: hogy...
4: Igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette, és ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem, ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
5: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló. Igen. Igen. Ma és minden segítséget van. Kérő kerekesszékes bácsi, de el kell küldeni a fennébe. Igen, elvette a bácsi a 10-est, fölállt és elfutott. Valószínűleg azért nem találtad volna meg. Hát, ez kemény. Nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet. Hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
4: én inkább valahol... úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
5: Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
6: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
5: mert a nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy tízes, de még egy ötöst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mironnak nem mondjál. És még egy ötest odaadsz.
4: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy
6: élnek. Akit ugyanígy átvernek,
4: igen.
6: Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
5: én
6: nem adna.
5: Én szerintem nem így van. Akkor... Szerintem egy mozgássérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnő, hogy nem
4: hát
5: oké.
4: Egy valódi mozgássérült.
5: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem, tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, hogy rossz körülmények, és a gyerekeim, és adjál például. Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredeti. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
4: Levegőzni vitték le a bácsit.
6: Perccel, igen. És ki vitte le levegőzni?
4: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
5: Hát akkor ma keresd meg, menj el, vásárolj ma be neki.
4: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környéken.
5: Menj a Stefániába, két
6: kerekes a visszacsorral. Ha megcsörrem ma a mobilod,
4: akkor kiparítom a szívet.
6: Ennél igen. Az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy bűvítő, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
5: Igen, igen. Igen. És ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
4: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
5: Azt is meg tudom mondani, hogy ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
4: Miből tudod?
5: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
4: A kutyával több pénzt keres?
5: A kutya az egy persze. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
4: mert
5: nem akarok. Azért nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
3: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show.

0: helyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor színművész. Meleg nyári időre számíthatunk ma. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. A Hírt családja közölte pénteken az MTI-vel. A színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Szilágyi Tibor több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban, köztük az Üvegtigrisben nyújtott felejthetetlen alakítást, rendezőként is sikeres volt. Temetéséről később adnak információt. Nyílt napot tartanak jövő héten a Vémindi bölcsődében. Az intézmény július 8-án szerdán délelőtt 9:30 és 11 óra között várja az érdeklődőket, akik megismerhetik a bölcsőde mindennapi életét, a nevelési gondozási munkát, találkozhatnak a dajkákkal és kisgyermeknevelőkkel, és információt kaphatnak a bölcsődei felvételmenetéről is. Aki a nyílt napon szeretne részt venni, szándékát telefonon jelezheti. A részletekről Vémind község közösségi oldalán lehet tájékozódni. Elkészült és át is adták a megújult Bányász utcai parkot Szentlőrincen. A közösségi költségvetési program nyertes fejlesztése volt a park korszerűsítése. A beruházás során a kosárlabdapálya új burkolatot kapott, kihelyeztek egy új kosárpalánkot is. Épült egy kisebb méretű gyermekjátszózóna, sakkasztalt telepítettek a területre, és megújult a növény.

0: Sásd és Vásárosdombó között megsüllyedt a burkolat, itt útszűkületre számíthatnak a közlekedők. A meteorológusok előrejelzései szerint ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen. Csapadék viszont nem várható. Több helyen élénk, helyenként erős lesz az északi szél. A hőmérséklet maximuma 28 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
3: Indiába kalózolnálak el benneteket, ha nem bányátok, méghozzá egy templomba, a vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
4: Ó, de szép. Ez olyan, mint a könnyező szűzmária, csak nekik ugye könnyező ele.
3: Szűzmária, könnyező, Madonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
4: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kilő a lábat tőle.
3: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
5: De a szeméből jött, vagy a szájából?
3: Az ormányacskájából.
5: Kifolyt
3: a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
5: Mucinózus nyáltávozott az elefánt szoborból.
3: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, minden esetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek. És ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban műanyag poharkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
4: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
3: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta. Berakta a kezét a sziklába.
5: A Józsi berakta.
3: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenzvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy
5: adják vissza a kondenzvizet.
3: Hogy egyrészt hordják vissza a kondenzvizet, de hogy ne igyanak belőle, mert nem ennyire egészséges.
5: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, ez szűrt víznek számít.
3: Ez egy szűrt víz. Úgyis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
5: De vegyük most akkor gócsolat, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
3: Ez lélekjuice itt, igen. Kis igen. Baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek, a szobor is elcsöpök, csöpög a szobor, és megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
5: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet, másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
3: Hogy valóban csöpög az ormánya.
4: Szent ormányvíz.
5: Igen. Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
4: Nem, szerintem tudod.
3: Ugye, nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek, elmossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan, hosszú tömött sorokban álltak, és itták a vizet.
4: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor
3: Az mindegy, hogy mi van.
4: Hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
5: Engem az érdekel, Balázs. Ott sétálsz az utcán. Látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
3: Ó, igen, abszolút. Persze.
5: Na ez az, persze. Látod? Ez az.
4: Hát meg hipnózis.
3: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
5: Így van. Hát, mit csinált?
3: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
5: Így van.
3: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják.

0: Sokkal rosszabb dolgot is csináltál volna ezzel a telefántornánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkire beszólni.
1: Igen. Hát biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csoda főzetet
0: ittek. A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz van.
1: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
0: Szikvíz,
1: meg a szalvuszvíz. Ti pívizeztetek?
2: Aha.
0: A pívíz az...
2: Nővérem belefutott.
1: Hogy pívíz imádó volt?
2: Igen.
1: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzó, mágneses matrac. Nem volt a ilyen...
0: Kozmodisznál megálltunk.
1: Volt családi kozmodisz?
0: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Húzogatni kell egy nyilat így a hasizmot felé.
1: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
0: Két fehér műanyag.
1: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
2: Így van.
1: Nekem öreg apám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mossa tisztára.
2: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
1: Igen, a vietnámi balsam tényleg
0: működött.
1: Egy dolgot
0: hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
1: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Kicsi apró tégely, kinyitottad.
0: Lóbalsam, hideg-meleg és vietnámi balsam.
1: Alap volt.
0: Alap. Kicsit az orrod alá. Ezt minden ebben van.
2: A kis csillagos tubusból, tudod?
0: Igen, az tényleg már varázsszer volt, azért én keveset hallottam.
1: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
2: neked. A nevét, haver.
1: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az, és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom Bese atyára. Köszönjük szépen! Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer, beépült a szókészletünkbe, folyton.
2: Gyurcsókvíz.
1: Ő még árult vizet is, az öreg gyurcsók, tényleg?
0: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog bekövetkezni.
1: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
0: a kanyarból lehetett látni, hogy sorba állnak.
1: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömeg sorokba álltak az emberek.
0: Akkor nem volt ezek szerint online foglaló rendszere.
1: Akkor még nem volt.
0: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
1: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott valamit szerintetek?
2: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
1: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
2: Hát valamihez
1: kis
2: volt.
1: Kis nyugdíjasoktól jól kért el 10 000 forintot.
0: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, ezt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
1: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen? Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévében voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek? Ennyit tudott, hogy...
2: Karizmatikus volt a csávó, tudod, az
1: egy ilyen mély osópózba ült, félig aludva. Hát azért a nagy
0: karizmája... Fullos szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
1: Igen, nézd, oda nézd.
0: Nekem nincs ennyi önbizalmam.
1: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül?
0: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és most sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
1: maga
0: a pszichológia,
1: hit az elég.
0: Amiről szól, a pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja veled hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorú, nincs rá okod. Jó?
2: Igen, főnök.
0: Jó? Nem vagy depressziós. Mi vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós, ennek vége.
1: És meggyógyított.
0: És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod. És, amúgy, tudod,
1: és elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a ház előtt.
0: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tudni, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
1: Aha.
0: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
2: működött. De a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
0: Hát igen.
1: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de megcsinálta.
2: Mondta,
1: metszett,
2: a mondta igen. A páciens, hogy már jó vagyok.
1: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
0: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy
2: máj.
0: Igen, máj, vagy mit tudom én, és akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdik magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
2: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
0: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
2: Nem, az
0: vonat.
2: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
1: A Gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ők komoly pénzeket kért?
2: Ott várja, csak ott
1: de a rendelésen komoly lóvét kért, nem? Tehát az
2: meg
1: komoly pénz volt.
2: A tévében is emeldíjas volt a
1: telefon, ahol igen, tényleg. Igen.
0: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
1: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod. Tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vízimiskája hozzá, nem? Egy ilyen őszhaj.
0: Hogy validálta őt a tévé, azt mondod?
1: Hát, hogyne, biztos, aha, persze.
0: Az durva, amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében van.
1: Hogy a tévében van, persze. Mama 4 évente ez zarándokul az urnához, és még mindig hisz benne.
0: De szoktál emelgetni a tetejét?
1: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
0: Most nézd meg azt a képet Gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézd
1: meg. Üldögélt egy padon, igen. Megszólították.
0: Igen. Valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy
1: és behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
2: Hajdaganat.
1: Öregem, a dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lovers 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép hétvégét, Györke Attila a stúdióban. Az idei nyarunk is a Rádió 1 zeneivel teljes, és mutatnám, hogy 2026, 27. hetén mely dalok lettek a sereghajtók. 50. Ray Daltontól a Do It Again. A 49. David Guetta, Alesso, Never Going Home Tonight. Dua Lipa, Training Season, a 48. A 47. helyen jár.

0: Edition 45.
1: Rádió egy top 50. A 44.
0: Die with a Smile. Lady Gaga-val és azzal a Bruno Mars-szal, aki az európai turnéján ezt a dalt is előadja.

ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. 44. volt ugye Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, a pop balladát Alok és Eva Max közös dala követi, Car Keys, 43. Me, 42. lett Katy Perry és a Lifetimes.

0: 108 a 41. helyen szólt. Cigala, Jackson, mi Riptide, 40.
1: Rádió egy top 50, a 39.
0: A Loose Control, Teddy Swims következik, aki hangi adottságai, valamint a vele született tehetsége miatt már egészen fiatalon vágyott a sikerre. A globális népszerűség 30 éves kora felett érte, de azt mondta, hogy így utólag nem is bánja ezt. Most, hogy belecsöppent, pontosan látja, hogy a fiatal önmaga teljesen kisiklott volna. Nem is érti, hogy a fiatalabb sztárok, például Benson Boone, akit nagyon kedvel, hogy birkóznak meg a korai hírnevükkel. Teddy Swims Lose Control, a 39.

0: Max Warren és az Ordinary a 36.
1: Rádió egy top 50, a 35.
0: A Dracula, Tame Impalától, ami a népszerűségét a közösségi médiának köszönheti, vagy például olyan videójátéknak, mint a Forza Horizon 6, mert hogy autóversenyzés közben erre a dalra is lehet nyomni a gázpedált, vagy hát a kontrollert. A Tame Impala egy ausztrál együttes, mondjuk ez sem hagyományos értelemben értendő, mert hogy a zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker egy személyes projektjéről van szó, de a színpadon őt állandó zenésztár a kíséri őt. Tame Impala, Dracula, nálunk Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en, a 35.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 32.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, jön most egy nagyobb visszaszámlálás. Tame Impala trendi Drakuláját a 34. helyen Kygo, Ava Max és a Whatever követi.

0: Kygo, One Republic, Chasing Paradise, 30. I'm chasing paradise with you.
1: Rádió egy top 50. A 29.
0: A Hug Yourself, Kamrad következik egy vidám szakítós dallal. Viszont azt tudni kell, hogy a dal történetét nem valamelyik saját szakítása ihlette. Ő egyébként köszöni szépen, szuper jól megvan, több mint egy évtizede ugyanabban a kapcsolatban él, viszont két nagyon közeli barátja nehéz szakítását figyelte végig, azokból a beszélgetésekből született a dal. Sokan azt hitték, hogy a saját magánéletéről énekel, pedig nem. Kamrad, Hug Yourself, a 29.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég énekelt ugye Kamrad, a Hug Yourself-től a 29. volt, 28. lett Matt Sassari-tól az It Feels So Good. Rehab Ina, Rock My Body 27.

0: Rádió egy top 50, a 25.
1: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, és hogyha picit OneRepublic-os beütést is felfedeznénk benne, az nem a véletlen műve, a dalszerzők között ott van Ryan Tedder neve is, ő a OneRepublic énekese, aktív dalszerző, korábban Adele-től Taylor Swift-ig rengeteg világsztárnak írt slágereket, nem csak saját magának. A Save Me Tonight ezen a héten a 25.

0: ez a Rádió 1, se a igazi mai sláger megy. A Top 50-ben minden hétvégén Európa, Amerika és Magyarország kedvencei szólnak. A Rádió 1 legjátszottabb dala, és már a legszebb helyezések érkeznek. Az információk után a 24. helyen Teddy Swims énekel The Door.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: helyiségbe, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana Kaland film, a Toy Story 5. része animációs film. A Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság. A Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel 2. része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a Város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
6: Svájci precizitás minden egyes csészében.
7: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
7: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk, ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 23.

0: Itt kívánok mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Cyril a 23. helyen zenélt, ez volt a Stumbling In. 22. a Fastboy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50, a 21.
0: Where is my husband? Ray következik. Egy hete volt a Battle Awards, ahol az afroamerikai és más kisebbségi kultúra képviselői díjazzák, de nem csak zenészeket, hanem sportolókat, színészeket is, és olyan meghívottak lépnek fel, mint Ray, az angol énekesnő, édesanyja révén gánai svájci származású. És bár Ray-t sokan a pop és elektronikus slágerei miatt ismerik, a zenei neveltetése a fekete kultúrában gyökeredzik, gyermekként templomi kórusokban énekelt, a zenei stílusát pedig alapjaiban határozta meg az R&B, a jazz, a soul, a gospel, a legújabb lemezén ez be is mutatja. Erről következik most a Where is my husband, ami a 21.

0: Rádió egy top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. Joe Corey érkezik, az angol DJ producer, aki több interjúban is elmondta, hogy amikor zenét ír, gyakran elképzeli, hogyan fog megszólalni az egy nyári fesztiválon vagy egy tengerparti buliban. Szóval, míg pár perccel ezelőtt Bamboléban meghallgattunk egy ízig-vérig nyári klubhimnuszt, akkor tessék, itt van egy nyári fesztivál himnusz, a Stay a Little Longer, mert hogy itt is az volt a cél, hogy az első refrén után mindenki együtt énekelje, szabadtéren, jó hangosan. Joe Corey, Galantis, Stay a Little Longer. A héten már a 15.
2: Hi, I'm Joe Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: Millán, Bulmex, Joel Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Dunapart Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: Egy Top 50. A 13.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50 egy kis visszaszámlálása. Nagyjából 10 perccel ezelőtt meghallgattuk Joe Curry és a Galantis közös dalát Stay a Little Longer, az a 15. volt. 14. Accent, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave. 13. Martin Garrix és a Butterflies. 12. Kamrad, Be Mine.

0: Top 50. A 11.
1: Taylor Swift újdonsága, az Opel Light a folytatásban. Hatalmas sikereket ért már el vele. Egyszerre tarolta a streaminget, a digitális letöltéseket és a fizikai eladásokat. Amerikában a 14. lista vezető helyét szerezte meg vele a Hot 100-ban. Angliában is number one lett. Ráadásul Angliában akkora volt az őrület a legutóbbi Taylor Swift album megjelenésekor, hogy a hivatalos slágerlista első 3 helyén is az ő dala állt. A The Fate of Ophelia, az Elizabeth Taylor és az Opel Light. Ez utóbbi ezen a héten a 11.

folytatom, aki szerint egy DJ pontosan olyan, mint bármelyik termék, amit leveszünk a bolti polcokról. Nagyon fontos, hogy ki tudjon tűnni valaki a tömegből, a többi áru közül, mert 2026-ra már rengeteg tucat termék árasztotta el a piacot. A hallgatóknak tehát pontosan tudniuk kell, hogy az adott DJ-től, producertől mit kapnak. Na hát kérem szépen tőle igazi nyári fesztivál és bulizós dalokat, mert bármikor, amikor kijön tőle egy zene, az olyan hangulatú, ami tengerparti bárokban, klubokban lehet hallani. Úgyhogy most tiszta nyár lesz, hölgyeim és uraim. Ez a Hard Like Mine, ami a héten már a 6.

/ Faithless New Religion. Loi, Get Lucky, a hetedik. Sam Feltz, Hard Like Mine, a hatodik. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martina és az Out of

0: 50. Az első.
1: Taylor Swift és a The Fate of Ophelia megnyerte ezen a héten a Rádió 1 Top 50-et, teljesen megérdemelten eljutott a csúcsra ez a dal. Aki a teljes listát átböngészné, megteheti a weboldalunkon a radio1.hu-n, friss Top 50 pedig pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en. Hölgyeim és uraim, ez a heti első helyezett!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
6: Közös kaland?
5: Igen!
6: Játék?
5: Igen!
6: Csak igazi mai slágerek?
5: Igen, igen, igen!
7: Igen! Igen!
5: Gyere el te is az Árkádban július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
6: Költ számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
5: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
8: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
9: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyilázáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyilázáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Reklámot hallottál.
11: 2026. július 4-e, déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
1: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
11: Egy komlói tanárnő is tagja lehetett a Brüsszelbe meghívott 24 tagú küldöttségnek. Apple Szilvia a For For Europe Európai Uniós témájú versenyre való felkészítésért kapott meghívást Brüsszelbe egy tanulmányútra. Az ország egész területéről 24 tanár volt az unió vendége június utolsó napjaiban, számol be róla a Komlói Újság. Az első napon az Európai Bizottság látogató központját keresték fel. A meghallgatott előadások témái között volt az oktatás, a tanári pálya vonzóbbá tételét célzó intézkedések, a felsőoktatás átalakítása, az Erasmus Plus változások, a kutatás és innováció, illetve energetikai kérdések. A következő napon az Európai Parlamentben jártak, ahol a parlament munkájával ismerkedtek meg, több európai parlamenti képviselővel is találkozva. A hazai Europe Direct hálózat és az Európai Bizottság magyarországi képviselete és az Európai Parlament kapcsolattartó irodája For For Europe címmel Európai Uniós tematikájú tanulmányi versenyt hirdetett a középiskolás diákoknak. Idén Magyarország EU csatlakozásának 21. évfordulója alkalmából. A versenyt immár 13. alkalommal hirdették meg. A csütörtökön kezdődött 10. Zsolnai Fényfesztivál alkalmából két új fényéklette flóponttal bővült, a Tettye Forrásház ZRT művészien dekorált tűzcsap sorozata. A Fénykút és a Lighthouse csütörtök óta a fényútja mentén várja a fesztiválozókat és a városjárókat. A flópontok minden darabja Pécs történetéből, kulturális örökségéből vagy különleges hangulatából merít ihletet. A különleges szerelvények egyszerre hívják fel a figyelmet az ivóvízhálózat fontosságára, és új szemszögből mutatják meg a város mindennapjainak nélkülözhetetlen közműveit. A most bemutatott alkotások közül a Fénykút a Szent István tér alsó részén kapott helyet, ahol a Székesegyház homlokzata évről évre a fesztivál egyik leglátványosabb fényfestésének vásznává válik ezekben a napokban. A szerelvény Bubrek Balázs képzőművész által életre hívott motívumai a fényjátékosságát és dinamikáját idézik, színvilágát pedig a fényvetítéseknél jellegzetes hideg cián és meleg magenta határozza meg. Az igazi meglepetés azonban sötétedés után látható. A minták egyes részletei ugyanis fluoreszenz festékkel készültek, így a tűzcsap a fesztivál fényei között szintén életre kell. A másik új fénypont a Lighthouse, a tűzcsapból született városi világítótorony, a két forma hasonlóságára épül. A szakemberek a dzsámik közelébe telepítették az egyedi szerelvényt, amely részleteiben a törökkori örökségre is rímel. Az ablakok formája és a tető mintázata Pécs törökkori építészeti emlékeit idézi. A világítótorony évszázadok óta a tájékozódás és a biztonság jelképe. Ahogy utat mutat a tengeren, úgy őrzi a tűzcsap is csendben a város biztonságát. A Tettye Forrásház ZRT tavasszal indította útjára országos szinten is egyedülálló flópontjainak telepítését. A folyamatosan bővülő, jelenleg 9 festett tűzcsapból álló sorozat célja az, hogy a város rejtett infrastruktúráját közelebb hozza az emberekhez. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomon követhetőségi előírásoknak. A kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van, közölte pénteken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 6 héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamócak kínálatot a hatóság, közösen a megyei kormányhivatalokkal. Az ellenőrök közel 500 forgalmazó helyen vizsgálták a gyümölcsöt, és összesen 537 tételt ellenőriztek. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, a hipermarketekre, a zöldség-gyümölcsüzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusítóhelyekre is, melyek a szezon idején országszerte megjelennek az utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomon követhetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat nem kezelhető megfelelően. A legsúlyosabb esetekben a hatóság kénytelen volt intézkedni a tételek forgalomból történő kivonásáról. 10 tételt, összesen 2,7 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. A vizsgálatok egyik legfontosabb tapasztalata idén az volt, hogy továbbra is akadnak olyan kereskedők, akik megpróbálják kihasználni a magyar termékek iránti fogyasztói bizalmat. Különösen érzékeny területnek számít a Bács-Kiskunvár megyei Lajos-Mizsehés térsége, ahol a szamóca termesztés évtizedes hagyományokra épül. A Lajos-Mizsehei Eper elnevezés gyakorlatilag önálló márkanévvé vált a vásárlók szemében. A tapasztalatok szerint leggyakrabban romániai eredetű szamóca kerül magyar termékként a fogyasztók elé. Az ilyen jellegű megtévesztés súlyos jogsértésnek minősül, ami jelentős bírságot vonhat maga után. A külföldi szamóca jelenléte önmagában nem probléma. Az ellenőrzött tételek mintegy 18%-a származott külföldről, ami megfelel a piaci viszonyoknak és a szezonális kínálatnak. Ugyanakkor a fogyasztó döntését és vásárlását hátrányosan befolyásolja, ha nem kap valós információt arról, hogy ténylegesen mit is vásárol. A laboratóriumi vizsgálatok eredményei arra is rámutattak, hogy az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések továbbra is indokoltak. A szakemberek 19 mintát vettek növényvédőszer maradék vizsgálat céljából. 4 minta esetében találtak kifogásolható eredményt. 2 mintában a szermaradék mennyisége meghaladta a megengedett határértéket, további 2 mintában pedig olyan hatóanyag jelenlétét mutatták ki, amely szamócában nem engedélyezett. A hatóság közölte, a következő hónapokban is folytatják a szezonális zöldség és gyümölcs piac ellenőrzését. Változások kezdődtek a Baranyai első osztályban szereplő Gyógyfürdő Harkány labdarúgó csapatnál. A napokban új edzőt jelentettek be, most pedig már egy játékos érkezéséről is hírt adtak. Boc Miklós a székelyhídi Eser gárdájában tanulta meg a futball alapjait, majd a PVSK utánpótlásában szerzett rutint, legutóbb pedig a Szent Lőrinc csapatában tevékenykedett. Utóbbi gárda U19-es csapatában 24 mérkőzésen lépett pályára, ebből 20 alkalommal kezdőként szerepelt az előző idényben. Az alapvetően védő és védekező középpályás poszton is otthonosan mozgó játékos komoly erősítést jelenthet az újjáépülő fürdővárosi együttesnek. Ez volt a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 99

Kellemes hétvégét, ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláker megy. Jó étvágyat, még az ebéd időben is a legpörgősebb dalokból válogatunk, nincs megállás, hozzuk a legfelkapottabbakat a Daily Mix zenei listán, aztán a baranyai programajánlatokból is válogatunk, ha már visszatért a kellemesebb jó idő, 26-27 fokra számíthatunk, jövő héten lesz, jövő hét elején legalábbis 25, és egy kicsit felhős lesz majd az ég, de jól esik, hogy végre picit lehűlt a levegő hőmérséklete. Na vissza a sikerdalokhoz, itt a Rádió egyen, Molnár Kristófot hallod a 99,4-en.

0: Le is pörgött a Daily Mix zenei lista, hozom a programajánlatokat, aztán Kamrát slágerével folytatjuk. Be Mine, mindjárt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A Nemzetébresztő, a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical, július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozé bor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja skifi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
3: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
4: Közös kaland?
5: Igen!
4: Játék?
5: Igen!
4: Csak igazi mai slágerek?
5: Igen, igen, igen!
6: Igen! Igen!
3: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
4: Gyöjt számot, játsz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
3: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
2: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
7: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
8: Svájci precizitás minden egyes csészében.
3: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
3: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nehéz a közlekedés a megyeszékhelyen. Pécsen ugyanis még javában tart a Zsolnai Fényfesztivál. A szervezők tippjei szerint, aki szeretné elkerülni a nagyobb tömeget és a sorban állást, annak ajánlják a vasárnapi napot, hiszen ugyanúgy július 5-én is várja a kiállítás a vendégeket, és az a rengeteg program, amiből bőven lehet válogatni, nem is kezdek bele, érdemes utána járni, este pedig meglesni a Zsolnai Light Art Mapping verseny alkotásait, hiszen 9:30-tól fél óránként vetítik ki a Székesegyház homlokzatára. Minden évben káprázatos, idén is jókat választottak, és mi is hozzuk az igazi mai slágereket, itt a következő.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nem sokára egy különleges lovas musical várja majd az Orfűre látogatókat. Idén is megtelik majd az Orfűi lovaspálya, hiszen több rock operával készülnek. Ma a Csodaszarvas lesz látható, hamarosan viszont a Nemzetébresztő a legnagyobb magyar is a színpadra kerül, ami Széchenyi életét mutatja be. Szerencsére jó idő lesz hozzá, 27-28 fokra számíthatunk, kellemes nyárias időben, hasonlót ígérnek holnapra is, remélem, hogy így is marad. Az biztos, hogy a Rádió egy sikerdalai szólnak tovább, ahogy most is elköszönök, Molnár Kristóffal rádióztál a 99,4-en.

0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfin a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prádát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hanguló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért lehet, hogy csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról. Amióta láttam a Szigetes koncertjén, én nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Faithless-szel közös New Religion tuti, hogy szól majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is. Beszélgettünk is vele egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác. Mindamellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk is. Ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést, többek között neki köszönhetjük. Hozom!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát jelenleg az USA-ban két dolgot ünnepelnek. Július 4-ét a függetlenség napját, és azt, hogy férjhez ment Taylor Swift. Tegnap. Nagyon friss még a hír. Őt hozom, nem sokára jön a Fate of Ophelia, aztán szó lesz egy kicsit később erről a nagy lagziról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show, a

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 5 óra után pedig mixben szólnak 2 órán keresztül. Ugye nem csak a live mix újult meg múlt héten, de a Cookie Weekend Show is, úgyhogy Monsieur Cookie 5 és 7 óra között áll majd a lemezjátszóknál, aztán akkor indul 7 órakor az élő kívánság műsor. A következő óra pedig így indul.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Rácz

0: US Station. Szombaton Gollár, Bullmax, Joel Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapestől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A Nemzetébresztő a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical július 9-én Orfűn a lovaspályán. Egy szenvedélyes, megrendítő és mai történet arról az emberről, aki nem csak a hazáját akarta felrázni, hanem önmagát is. Széchenyi István alakja ebben az előadásban nem történelmi távolság, hanem húsvér ember, vívódó, bátor, esendő és mégis felemelő. A darab megmutatja, mit jelent magyarnak lenni. Jegyek kaphatók a morovecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 11-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. A Pécsi Cinema Cityben megtekinthető a Vaiana kalandfilm, a Toy Story 5. része animációs film, a Szürke Zóna, a Minyonok és Szörnyek számos időpontban, de látható Michael Jackson önéletrajzi zenés filmje, a Supergirl újdonság, a Meghívás vígjáték, az Ördög Prátát visel második része, a Mandalori és Grogu, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Leleplezés napja sci-fi, a Zongora hangoló thriller, a Backrooms hátsó szobák horror, a Megszállottság, vagy éppen a horrorra akadva legújabb része. Leírások, részletek a Cinema City weboldalán.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
6: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
7: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk, ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
1: Reklámot hallottál.
0: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, egészen délután 5-ig Kismerti. Egyébként július 4-e van, és ugye ez az USA-ban egy nagyon fontos dátum, a függetlenség napja. Ráadásul az Egyesült Államok most a 250. születésnapját ünnepli. Világrekord kísérlet lesz, gigantikus tűzijáték Washingtonban, illetve Philadelphiában eltemetnek egy időkapszulát, amit csak az ország 500. születésnapján 2276-ban szabad felnyitni. Most Exendalát hozom.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New Yorki Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, tegnap, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camila Cabello, kik voltak még ott, Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 3111 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: egyet. Figyelje a műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi ma is lágermegy.
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén. DJ Othé, alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Othéhoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert július 4-e van, ez ugye a függetlenség napja az USA-ban. Emiatt láthatjuk ma a piros-fehér-kék fényben kivilágítva például a budapesti Láncidat. Az amerikai nagykövetség ezzel is tiszteleg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója előtt. A programsorozat részeként Budapesten kívül Veszprémben és Debrecenben is zajlik majd az ünneplés. Ed Sheerant hozom, aki jelenleg épp az USA-ban turnézik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert pár perce kaptam az infót, közlekedési infót, hogy az M1-esen
1: Pest felől Ausztria felé a 94. kilométernél Bábolnánál a szerelésben baleset van az autópályán, és áll mindenki.
0: Ez jelenleg aktuális, 0620 311 111 az elérhetőségünk. A következő óra pedig így indul.
2: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó, a

0: Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfé Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: július 4-e van, a függetlenség napja az USA-ban, és még a hivatalos állami rendezvények a gigantikus tűzijátékokról, a történelmi katonai parádékról szólnak. A legtöbb amerikai család ilyenkor hát a kertben barbecue partizik, sütögetnek. Család, barátok, szomszédok, kis hambi hotdog. Na fogadjunk, hogy a rádió egyeseknél is épp valami hasonló a program. Jöhetnek a fotók Viberen, és óriási zene a folytatásban, mert bekészítettem ezt. A Hurt klasszikus, a Wonderful Life Purple Disco Machine remixében szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: műsorvezetőt, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: És ön is ott lesz augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagyrétjén DJ Othé alias Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Othéhoz az út már csak a Rádió egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Megy David Guetta, a francia világsztár DJ Neo Aiken és a Playhard. Hát mondhatjuk, hogy egy buli klasszikus, aztán Cookie is érkezik, csak hogy maradjunk a francia DJ-knél. Before Party Show, Summer Edition.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az előbb Imán Bek, ő az első kazah, aki Grammy díjat kapott. Ezt tudtad, Kuki? Hello!
1: Jó napot!
0: Most keltél?
1: Nem rég!
0: Ugye a Kuki Weekend Show is megújult, 2 órás lett a mix, ennek megfelelően ma is 2 órán át mixel Kuki Summer Edition. Megtörtént nálad a nyári átállás? Milyen ez, hogy most 120 perc máshogy kell felépíteni a blokkokat?
1: Hát, végül is figyelj, az emberek szeretik, buliznak, Balatonon, már nem mondtad Velencétől, de úgy nincs víz. De figyelj, szerintem ez egy igazi buli így 2 órán keresztül, 1 óra nem volt elég, ma lesz 4 óra is valamikor.
0: Így gondolod?
1: Hát, nem én gondolom, hanem a promégezgató. Vagy egy 0-21 óra mix, te is fogsz mixelni.
0: Igen? Igen. Ilyen újítások. Na de lesz élő kívánság műsor is, mert jöttek már ilyen érdekli. Látod, most is csörög az a 30,
1: igen, aztán? Igen, 19 és 20 között.
0: Igen, igen, akarnak már nagyon dalokat kérni. Hát akkor Kuki, au revoir.
1: Au revoir, mademoiselle!
0: Én Kismertív legközelebb holnap érkezem. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show. A lemezjátszóknál Jauri. Ezt nem hagyhatod ki. Dance, pop és techno minden mennyiségben. Egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban Sopronfest a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Mixel ráadásul, szép jó napot kívánok mindenkinek, de jó idő van, nem? Tökéletes. Oh, merre vagytok? Baratonon? Vagy otthon? Egy kis medence parton? Ah, hey, de jó nektek! Na, úgy mondtam, mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, lehet üzeni Viberen, SMS-en a 0623-111-111-re. Ráadásul bekapcsoltunk a webcam, tudok látni, hogy tényleg élőben dolgozunk, www.radio1.hu, Radio 1 YouTube Live csatorna. Mindent elmondtam, érkezik Bibi Rexa, New Religion, ez a legújabb, fék lesz a legjut. Gyere, baby!

pixeleknek ez igazi ma isla gyereket. Hazidik üzenek itt szólsz, Jakuki, mai üzenet kicsi szívemnek. Hazaértem, ettem, ittem, nézd bujjal, a mai feladaton túl vagyok. Ma csak a medence, ahol napozok, nagyon várlak téged, előbb is meglephetnél. Jól esne most nekem, hisz jelentéded, minden másodpercre boldogat tesz veled. Hiányzol, imádlak, szeretlek, csokolak, baba. Nagy a szerelem, ha, baba? Ez jó. Következő üzenet, hello Kuki, mi éppen kint bográcsózunk, és a Kuki 2 órás mixet hallgatjunk, ami most király lett, köszi neked, csak itt a Lacus 78. Köszönöm szépen, draga Lacus, ráadásul érkezik a legújabb dalunk. Kánál elgütt, ketten ültünk több napon keresztül stúdióban, énekesnővel, Alexiával, és akkor hát ezt készítettük nektek. A szám címe Fire, egy picit büszkék vagyunk, tényleg sokat dolgoztunk rajta, remélem, hogy tetszeni fog nektek, akkor még egyszer mondom magyarul, itt a legújabb Kuki és Kánál. Fire, itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is legjár megy. Hangjára maximálisan bulizunk egészen 19 óraig, jó? Oké? 19-től kívánság műsor, na még szép.

itt a Rádió sok igazi, ma is legjelmel ez idik üzenek itt szól. Szia, a mamának szeretnék egy számot kérni, és hogy nagyon szeretem, és köszönöm neki a mai napot. Simon ezt írta ezután, Hello Cookie! Szeretném kérni egy jó dal, például Alan Walker és Ava Max-től Fécimű dalt. Ez most nincs nálam, ne haragudj rám, jó? Ne haragudj! Vigyázzatok, anyok fiú!

2-es, ez idékes MS-t szól. Szia Kuki, nagyon szeretjük a zenédet, most is téged hallgatunk, viszont mi Szegeden bográcsózunk az ügyvédekkel a medence mellett, és vagyunk a francia meccset, üdv Krissi és Zsiszi, és természetesen világ béke. Aha, szokottak a franciáknak? Nagyon helyes, képzeljetek én is. Miért is?

0: Radio Csaki igazima is legyen, megy egy pihenek egy picit kéde 15 óratől 19 óraig mixerek újra az igazima is legyereket nektek. Before Party Show Summer Edition, nem csak egy órát sem mix, hanem kettőt. És ki meg mi? Meg egyszer kuki. És mivel kezdek? Vagy mivel folytatom? Docsi, Anxiety.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapartfest ezen a héten Ráckevén.

0: Stellar, Bulmex, Joel Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
4: Közös kaland?
5: Igen!
4: Játék?
5: Igen!
4: Csak igazi mai slágerek?
5: Igen, igen, igen!
6: Igen! Igen!
3: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
4: Költ számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
3: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
7: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
8: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
9: Az új kollégái már várják.
10: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
11: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Gyerekek, a csávó egy hősem. Szóval azért ő egy hős. 95 napot így, madarakkal, meg teklősökkel. Bali egy hét hajvasol és fültízítő pálcika nélkül, ne viccelj. Neked mi a túlélési terved? Te meddig bírnád?
14: Jó, tehát meg vagyok a vízzel. Összegyűjtöttem az esővizet.
13: Nylonban.
14: Nylonban összegyűjtöttem az esővizet.
13: Ha esik, ez, ne felejtsük
14: hát
13: el.
14: Ugye, igen, de hát ha esett. Jó, egy darabig akkor van nálad egy másfél literes palack, az mondjuk kettő napig, hát ha elég. Utána várd az esőt. Ha megvan, igen, az eső, megvan. Na, én inkább azon gondolkoznék el, hogy a második nap este, amikor elfogyott a cigarettám.
13: Na, az...
15: Én nem lennék abba a hajóban.
14: Ugye?
15: Remélem, abba a hajóban. Figyelj, én ott kiúztam, mondom, hogy Feri, figyelj, én megértelek, és a viszontlátásra.
14: És elég. Igen, igen. És így ugranám fejest a vízbe, gyerünk.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Csak igazi imádságjám, helyezedik üzenek itt szól. Szia Kuki, barátom új autójában. Hallgatunk téged munkák közben. Az első dolgunk volt a rádión beállítani a Rádió 1-et. Kíván neki sok balesetmentes kilométert. Én ezt kívánom szívből, és használj egészségére az új kocsid, jó? Hamarosan újra mixerek nektek az igazi imádságjereket. Érkezik David Guetta, Jennifer Lopez elégült. Save me tonight!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi vár ránk az Árkádban július 11-én szombaton?
4: Közös kaland?
3: Igen!
4: Játék?
3: Igen!
4: Csak igazi mai slágerek?
3: Igen, igen, igen!
5: Igen! Igen!
3: Gyere el te is az Árkádba július 11-én szombaton, találkozz Blueyval, Bingóval és Molnár Kristóffal, aki élő kívánságműsorral és a Rádió 1 igazi mai slágereivel vár téged 12 és 14 óra között.
4: Küldj számot, játssz a kedvenceiddel, és hallgasd a legjobb zenéket a Rádió 1-en.
3: Július 11-e szombat, déli 12 óra. Árkád, Rádió 1 kitelepülés.
6: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
7: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
8: Az új kollégái már várják.
9: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
10: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
11: Magyarország legfranciább DJ-je Kuki. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
13: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
12: Ahó!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi ma is legyen, jó estét kívánok, ez egy üzenet, szeretnék kenni egy összemot unokat testvéremnek, Ostfaj Sonfajra. Szeretettel születésnapjál, kemeből legyen szerencsés egy életen át. Ez a táncok, aki a születésnapos elment üdítőért, köszöntsek fel még egyszer, Wolf Karajt, 37. születésnapjál, kemeből. Neki van a legfinomabb valamit, igen, köszi szépen, királyok vagytok, mint mindig. Titeket hallgatunk, rendben, rendben, rendben.

friss újdonság, annyira friss ott forró, és micsoda zene, és micsoda DJ-ről van szó, Fisher, és a szem címe Rain. Ura, kezd egy kicsit dedogni én. Lapkó kikem, inkább pihenjél. 19-szerű előkívánság műsor, jó? Oké? Csillesztek a zene szerkesztők. De úgy mondtam, jön elég újabb Fisher nálunk. Rain, ez a szem címe. Ha most ne esen az eső, jó az a kis nyár. Komolyan mondom,

0: Ez itt a Rádió 1, sok igazi mai slágja megy. Vége az After Party Show Summer Edition. Most érkezik egy kívánság műsor, egy telefonnal is emesezni, vagy jelezni a 0620-311-111, rejnem sokára újra zen érkezik Ray Dalton, Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sokáig!

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerez sportos élményeket kedvező áron!
8: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szalonár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánságműsor elkezdődött, egészen 20 óraig tudok kérni tőlem rengeteg jó muzsikával, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, agyalok, gondolkodom, hogy lehetne a melegből energiát csinálni.
1: Már megint kezdi. Mindig van egy tanfolyam, mikor hívsz engem, hogy mindig okoskodsz. Figyelj, nem akarsz kicsit lazulni? Hétvégé van.
2: Próbálok hasznos tagja lenni a társadalomnak. Más is kipróbálhatná. Nem kéne nekem mindent megoldani.
1: Jó kedved van, ezt hálom, ez nagyon jó. Nagyon örülök. Mit szeretnék kelni tőlem?
2: Valami kukisat, mint egy sütemény. Úgy hallottam, van valami új zenét.
1: Van. Kanyalegűt csináltunk, Fire, igen. Ezt kérsz akkor?
2: Legyen ez.
1: Jó,
2: legyen
1: és ez. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Az ismerős környezetemben egyre többen felismernek most már, úgyhogy nem tudom tovább rejtegetni az inkognitómat. Úgyhogy kitaláltam egy ilyet, hogy aki felismerés jelzi nekem, annak küldök egy számot.
1: Jó.
2: Ez most szóljon Ceciliának.
1: Ceciliának, rendben. Értetem, köszönöm szépen a telefonát el, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, az egyik SMS itt szól. Miután jó kifőrültünk magunkat a medencében, most a Bókrács mellől hallgatjunk a kukisót egy kis lazításhoz. Különnek egy jó zenét szól a Rádió 1, Jassza Rokszalásnak és minden hallgatónak, értettem. Ezután, szia Kuki, Wolf Kinganak Csetényben szeretném külön egy elszámot. Üzenük neki, reméljünk be tudja fizetni a villanyszámlát. Hát, remélem én is. Jön akkor a legújabb dalunk, Kuki és Kane Allergyűt, a szám címe Fire. Jobb Kukika, mindíts be! Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez a

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Haló, haló!
2: Jó napot! Jenny vagyok.
1: Jenny, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm.
1: Na.
2: Szuper. Szeretnék zenét kérni erre a mai szép napra.
1: Mi történt ma, hogy ilyen szép nap volt neked? Mesélj nekem!
2: Elkezdődött a július, végre nyári szünet van.
1: Értem. Jó, és kinek szeretnék külön szállni a kis rájt, és a szem címe Where is my husband? Kinek szóljon?
2: Az egész világnak.
1: Az egész világnak?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát el, és kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao,
2: további ciao. Jó napot.
1: Köszönöm neked is, egy kis cukiság volt. Az egyik üzenek egy szól, sziasztok. Na, összejött a kemény mág. Jászárók szállásról küldöm a jó energiákat a partra. Csapatok oda rendesen a fiús estén, érezzetek jól magatokat, és ne legyen józon pillanatotok. Na, hát azért, na, ígyunk sok vizet, például mikor meleg van, jó? Ez a cookie tanács. Érkezik Ryan-anunk, a szám címe Where is my husband?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Uraim, a Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-gyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongó közönségét.

reggelt nagy réten. Már minden jegyel kelt, de a rádió egy hallgatói kapnak még egy utolsó esélyt, hogy bejussanak a nyár legőrültebb partiára Sebestyén DJ Oti Balázssal. Hallgass a jövő héten egész nap a Rádió 1-et, figyelj

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Ez a Rádió 1, ahol csak igaz.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok nektek, lennök fiúka van a túlsó végén, most kit köszöntsünk? Szia, hogy hívnak téged?
2: A barátom.
1: Nem értettem? Hogy hívnak téged? Kereszt neved?
2: Liliana és Szófia vagyunk. És sok szerencsét kívánunk.
1: Bocsánat, kicsit ki vagyunk hangosítva, kicsit rosszul hallom titeket. Beszélj a telefonodban, egy szíves. Jó, szóval kivel beszélek most?
2: Szófival és Liliánával.
1: Szófi és Liliával. Oké, okay, rendben. Na, kinek akartok külön a kis Taylor Swift? Kinek szóljon?
2: Eliottnak és Sörinek.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Az üzenet az, hogy nagyon szeretjük őket.
1: Oké, okay. Értettem. Köszönöm szépen a telefonát, és
2: kívülök neked. Köszönjük szépen. Sok szeretettel, drága barátaimnak küldöm ezt a nótát.
1: Nótát. Oké, okay, rendben. Nektek kellemes estét, jó?
2: Kellemes estét.
1: Hello, sziasztok! Szerintem ott jó a buri. Kár, nem vagyok ott. Érkezik Taylor Swift nanunk, a szám címet The Fate of Ophelia itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: névnapjára szeretnék küldeni ezt a számot.
1: Jó, ott hívják az apukán, nem tudom, milyen névnapot ünnepel.
0: Csaba.
1: Ja, Csaba.
0: Igaz, hogy hétfőn lesz, de most szeretnék.
1: Jó, oké, rendben, értettünk. Milyen az üzenet?
0: Boldog névnapot kívánunk, és nagyon szeretjük.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok nektek egy szuper kellemes estét, jó?
0: Köszönjük szépen viszont!
1: Köszi, ciao, szia!
0: Szia,
1: hello! Az egyik üzenek itt szól, szia Kuki, Kuti Tivadárnak, a Mém királynak szeretnénk üzeni, reméljük még jobban megy a nyúlt anyaka az elmúlt időszakhoz képest. Legyen szerencsés, Puszi, Gergő és Zsolti! Érkezik a Martin Garrix nálunk, a szám címe Butterfly, szita Rádió 1-en!
2: Show. A Rádió 1-en.

0: legyen.
1: Búcsúzom tőletek, Luxfiú, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mielőtt közelebb holnap találkozunk itt a Rádió 1-en 17 óra től, és ma este éjfél Karácz Kevén a Rádió 1 stage-en, oké? Okay?

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-gyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj soká!

0: Pestin Balázs eddigi legnagyobb partiján. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió Egy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Keressük már meg a legnagyobb harcost, aki 3-4-5 éve harcban áll egy ügyfélszolgálattal egy 4000 forintért. Írjatok már, drága hallgatók, ki milyen harcot menedzsel? Ki sem mer elmegy harcolni a nagy szolgáltató ellen. Nem, az igazságérzeted.
3: Igen, hogy te megcsináltad.
2: Hogy ezt igen. Feleségem gyerekkorában nyitott egy bankszámlát, ma már 40 éves, a mai napig jönnek az SMS-ek, hogy fáradjon be újra kötni a szerződést.
3: Ott a bank akar valamit nagyon.
2: Igen.
3: A MVM számla, 3 hónapon keresztül nem küldték a számlát, ő folyamatosan jelezte, hogy nem tud fizetni, mert nincs számla. A negyedik hónapban egyszerre kiküldték a késedelmi kamattal, a késedelmi kamat 60 forint. Nem fizetek.
2: És harc.
3: 60 forint, hónapokig ment a harc. Győztem.
2: Óriási. 3 forint hátralékom volt a Vodafone-nál, 4-szer küldtek levelet, cseket, meguntam, befizettem.
3: Hogy fizet be 3 forintot?
2: Hát ez egy jó
3: több
2: kérdés.
3: A banki költsége, hát érted az egésznek.
2: Srácok, anno az EON nekem kiküldött 1 forintos sárga cseket, mint elmaradás.
3: Ott van egy posta
2: Dani
3: költség,
2: küldte.
3: Gyerekek.
2: Hát sokkal drágább minden.
3: Hát minden.
2: Hát ez OTP is küldött, anno meg akartam válni az OTP-től, 1 forint tartozott. Volt, mondom, a 10-szeresét kifizetem csak el innen, 3 hónapomba telt, postán küldözgették a kamatokat.
3: Hát ez... Az 1 forintra. Na.
4: Itt mindenki hülye. Mindenki.
2: Itt tényleg mindenki megőrült, igen. 90 forint véget, békéltető testület, bíróság, büntetés, bizonygatás. A végén 30 ezer forint, amit visszakaptam. Az applikáció hibájának elismerése után minden nagyon percét jó. Élveztem. 90 forinton ment a harc, érted? Kerekítésből adódó áfa eltérés miatt 920 forintot akarnak, nem kapják meg.
3: Akár meddig tart.
2: Mekkora harcosok vannak, gyerekek?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, my damon and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdemű publikum, totál félőben a Rádió Egyen, Diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
7: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Nem félünk a farkastól még akkor se, ha bárányok vagyunk, illetve tudjátok, milyen bárányok, elfelejtettem.
6: Bárányok hallgatnak, maradjunk annyiba.
7: Fekete bárányok rockzenekar, azaz gyerekek. Na, az
6: micsoda?
7: Nem lesz.
6: Micsoda?
7: Különlegeng lesz.
6: Jó. Nem, az már van egyébként. Mert hogy a Küllel meg a Schulzzal játszunk éppen itt Budapesten, úgyhogy csak félőben vagyok, a Gloopsy Classic Winnie Sessionön. Én DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit. Pont ebben a másodpercben indítom el itt a rádióban is egyébként, és a fellépésemen is Harkányban ugyanezt a lemezt, Kató lemezével kívánok. Kellemes rádiózás mindenkinek itt a Rádió Egyen, ez a Diszkósít Radio Show.

0: Egy csak igazi mai sláger, megy diszkosi trédióson méghozzá 3D-ben, viszont félőben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Úrikok, Babettek, Berták, Bettik, Erzsébetek és Fédrák. Nem is tudtam, hogy ilyenkor is van Erzsébet. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Svindl Endre, Récsán János Varró Zseni Vecsésről, Müller Mónika, Csepcsányi Gáspár, Németh Tamás és Lackó Zsolt LG. Istenét és az ünnepelteket.
1: Én meg azt akartam mondani, hogy pontosan egy hét múlva jövét szombaton, július 10-én jön az új DJ Junior dal a Day by Day videoklipba, megérkezik a DJ Junior videócsatornára, és hivatalosan megjelenik szert a világon, úgyhogy készüljetek.
2: Nagyon fontos, hogy miután ma befejeztem a szettemet, ugye másfél órás lesz Harkányban, pontban 9:30, már is rohanok Ózdra, és tuti fix, hogy a következőt fogom játszani. Jön a Cafe in the Morning, itt a Rádió 1-en, a Diszkosi Rádió Show-ban, csak igazi mai sláger megy.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színű, diszkósít a rádió egyen, itt vagyunk veletek, 20 éve, és sajnos nem tudjuk abbajni. Itt a Bárány Halmai meg a Junior.
1: És sajnos minden nap meg kell hallgatni a 100% tisztaságú, gyerekek.
2: Nem, egy héten, de igazad van, minden nap egyszer elszúrja.
0: Egyszer legalább.
2: Ez stabilan kell. Mindig hozzányúl, kell, amikor nem jut eszébe valami.
0: De már tudják az emberek fejből, hogy ezt én mondom. Ennyi.
1: Így van, meg ő is veszi fel a jogdíjat utána. Mondjuk ezért haragszom.
2: Egy biztos, hogy most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyet a világon rádióban jó magam játszottam először, és hát azóta kisebbfajta világslágerén nőtte ki magát. Az eredeti jön, mert szerintem ez jobb, mint ami a világsláger lett a későbbiek folyamán. Az I'm Moving to the Sun, méghozzá Imel Angel-től itt a rádió egyen csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: nézze meg, hogy hol van ez egyébként, vagy ne nézze meg, azt csinál, amit akar. Egy biztos, én ott vagyok, és aztán 22 órától pörgetem majd a lemezeket, méghozzá a Classic Stage-en, ahol én természetesen régi hajógyár és kedvenceket fogok játszani Dögivel, meg jó néhány biztonsület, és aztán utána megyek Balaton Lellére.
1: Úgy teszem, hogy nem tudtad elintézni. Láttad, pedig úgy kerestem volna még duplán ma pénz, de nem tudtad elintézni. Hát ez az
0: állapot. Nem próbáltam.
1: Tudom, nem hogy próbáltad, de előbb kellett volna elkezdeni, és akkor most megvan. Érted?
0: Majd jövőre.
1: Jövőre, amit jövőre, hát ez...
2: A jövőre az még nagyon messze van, mondjuk a jövőt, azt már látom, ugyebár szerdától elkezdek majd egy Guinness rekord kísérletet, amiben Balázs Attila 50 órán keresztül süti majd a pizzát, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni, és tuti fix, hogy a következő dal lejátszása kerül majd abban a bizonyos 50 órás Guinness rekord kísérletben, mert ezért kezdik most itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a diszkósi Radio Show-ban.

0: Mackos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörget, és ránéztem most a polójára jobban, és rájöttem, hogy a kutyáid vannak rajta.
1: Nem igaz, de az a fajta csivava.
0: Én azt hittem, hogy a kicsi az a régi, aki elhunyt szegény, a másik meg a Boris.
1: De egyébként most egy nagyon jó ötlet adtál, lehet, hogy fog csináltatni ilyen pólót. Ezt a születésnapomra kaptam, és két pólót kaptam, ezt, ami független az én kutyáimtól, és egy másikat, ami rajta van Boris, na azt odaadtam édesanyukámnak, mert egyszerűen úgy szeret az új kis kutyát, hogy én még ilyet, én tehát jobban szeretem, mint én el sem tudom képzelni. Anyám rajong a kutyáért, nagyon durva.
2: Egyébként AI-jal simán meg tud csinálni.
0: Én ezért gondoltam,
2: hogy Borisról meg Discordos.
0: Na, rohadt jó ötleteim vannak, sok pénzért.
2: Igen, sok pénzért. Sőt, AI-jal a nevét is látod.
0: Én a külön renget is le kell védeni.
2: Hát ez... Mondjuk ezért mondanám, hogy egy filet.
1: Ez a történet több sebből vérzik, lehet, hogy éppen ezért érkezik a sebek mélyén, itt a Rádió 1-en, Roberto Vini, AI és jó magam, Hanvai Pícsit, a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: brain cells. Ez a Rádió Egy Esti Sója, a diszkosi trédő, és nagyon vidámak vagyunk, és itt vagyunk veletek szombat este is. Én egyébként nem mondjuk ők itt vannak, de én nem, mert hogy én nekem vidám. Vidám vagyok, csak nem vagyok itt, mert ha itt vagyok, akkor ledzsalok, mert olyanok vagytok. Komolyan? Én egy vinészesi vagyok, bakelitről zenélek
1: éppen. A polódról is eszembe jutott valami egyébként, hogy van egy ilyen, csak nem találom.
0: Igen? Én ezt vettem, nem tudom, hogy...
1: Én is! Én ugyanaz
0: állat szemben! De nem tőled el! Ez nagyon fontos!
2: Ez nagyon gáz, hogy egyforma pólótok van egyébként. Megveszitek ezen a méreg drága pólótok,
0: és ez ilyen limitált izé
1: kollekció. Na, limitált!
0: Neki
1: van a stúdióban!
0: Nekem menő! Nekem, figyelj, limitált, nekem itt rajta van a jel, neki nincs. Neki török.
2: Tényleg?
1: Török azt!
2: Jézus Szent Csillan, mi folyik itt? Menjünk tovább egy jó igazi mai slágerrel. 2025-26, én erre esküszök, hogy a srácok a 60-as, 70-es, 80-as évekre, a 90-es évekre, legújabban. Ez egy vadonatúj jön, ten itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a diszkosi trédiósóban.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger, mely búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárjátél és jó magam, Hanvai PG.
1: Most a saját polomra néztem.
2: Az is török.
1: Törököttök, majdnem mondtam.
2: Egyébként akartam mondani, hogy van egy szürke is nekem ebből.
1: Ja, nekem ebből van szürke.
0: Igen.
1: De ez fekete.
0: Igen.
1: Ugyanolyan, mint a tiéd. Na mindegy, az a búcsúzom tőletek, hogy ma este én már ott vagyok egyébként az I Love the 2000s Festivalon, és leszek is 22-23-30-ig a Classic Stage-en játszom majd a hajógyáris kedvenceket, és aztán utána megyek Balaton Lellére, aztán holnap még bejövünk adásba, én állok majd a lejátszók mögött, így kamuból vagy félőbe, ahogy tetszik, és aztán utána egy pár napra eltűnök az országból, de visszatérek majd pénteken, készüljetek, gyerekek!
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy egy csomó minden kikerült egy DJ Junior videócsatornán, meg most már a Facebookomra is, úgyhogy keressétek a remixeket, az eredeti valódiakat, és a Kopaszikáton még most egyébként vinyl session van, klub speedezünk, ha még véletlen valaki arra jár, egy ideig nyitva vagyunk. Amit akartam még mondani, hogy jövőten egyáltalán nem leszek, tehát pénteken nekem azt mondta, hogy ha el vagy utazva, akkor el kell utazni. És én most elutazok, úgyhogy nem leszek, a srácokat majd itt hagyom, de természetesen visszatérek majd új lendülettel.
3: Én csak nem 50 éve utazok, ti 50 felett kezdtetek el utazni, rossz egyébként. Ami biztos, hogy jövő héten Guinness Rekord kísérlet 50 órán keresztül Pizzán Melody, Balázs Attila ősüti a pizzát, én meg majd a zenét fogom szolgáltatni. Ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Harkányban és Ózdon, és ezzel is búcsúzzék. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek innentől. 4 órányi mix, rengeteg újdonsággal. A Loving Arms kezdi a szombati különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szuper nyári estére. A legjobb zenéket és a legjobb hangulatot varázsoljuk nektek ide. Sam Felt és Rosaline, Heart Like Mine. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját, úgyhogy maradjatok velünk!

Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary World is Mine Radio.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este a Laughing Arms lemezjátszói mögött, és ez a mai adás is tele van nálunk olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Na a most érkező pontosan ilyen nagyon fogjátok szeretni, jöhet maximumra a hangerő, mert hogy bemutatjuk nektek Hugh Girl vadonatúj zenéjét.
1: Én a következő dalt ezt nagyon fogom szeretni nagyon sokáig, és ezzel szerintem Hugh Girl be is bizonyította, hogy nálam az év producere. Valamint DJ-je is, mert a DJ szettje is azért megérnek egy misét, valamint hogyha tehetném, akkor a közelben lenne, el is mennék rá. Na mindegy, David Guetta, French Montana és Hugh Girl szuper jó zenét tett le az asztalra, amire szinte fogadni mernék, hogy nagyon sokat fogunk bulizni, valamint itt a Rádió 1-en is nagyon sokat fogjuk hallani. Következik tőlük a Shine. Itt a Rádió 1-en, a World is

0: ami elektronikus zene. A Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től Antonio lesz itt mellettem a stúdióban, éjféltől pedig vár rátok egy különleges guest mix Gregír összeállításával. Ez egy formabontó szett, mert majd kitérek néhány perc múlva. Andris, mi a most?
1: Tech House zenei világban lett egy kedvenc Tech House DJ és producerem. Őt úgy hívják, hogy Brandon, szuper jó feldolgozást készített, ami Jalla címre hallgat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmer Radio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő zenét. Afrojack egyik nagy klasszikusa érkezik egy vadonatúj feldolgozásban, és ez többek között arra is tökéletes, hogy leteszteljétek, hogyan szólnak a mély nyomók otthon, a hifin, vagy pedig az autóban.
1: Istenem, ez a zene, ez hidegrázós, ez szuper jól sikeredett. Igazából két olyan zenei nagy ágyú alkotta, akiket már elég régóta ismerünk. Az egyik ilyen Afrojack, a másik pedig egy DJ páros, Lucas and Steve. A következő dal pedig tehát élő bizonyíték arra, hogy nem fogod kontroll alatt magad tartani, és a lábaidat sem, úgyhogy következik Lucas and Steve és Afrojack előadásában a Control. Itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban. I just lost all control.

0: és modern nyári sláger 2026-ból Kielsa, Bob Sinclair és az I Can Wait a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A születésnapos Loving Arms játszott nálunk az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Én Debrecenben vagyok, hivatalosan itt ünneplem a születésnapomat, ami tegnap volt. Gyertek, születésnapozzunk együtt.
0: Így van, úgyhogy húzzátok meg jó sokan az Andrésnak a fülét. Andrés, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, boldog szülinapot, jövő héten folyt köv.
1: Köszönöm szépen, Geri. Sziasztok, legyetek és maradjatok szexik.
0: És ne menjetek sehová, rögtön jön nyúlik.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek! New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok továbbra is. Hello New Week!
1: Hello guys, szevasztok Rádió 1-esek! Finomságok, forróság és erről szól a nyár igazából. Tök jó bulik, hála jó Istennek, és tök jó zenék egyértelműen. Alex Kenny és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Jósó szombat este mellette most a stúdióban New Week, és hát a Dunapart Festen Ráckevén is ezerrel megy már a buli a Rádió 1 stage-en. Még mindig nem késő elindulni, reméljük sokatokkal találkozunk ma éjszaka. Most pedig jön Szemfelt és a Switch Disco közös dala, nagyot szólt a születésnapi fesztiválunkon.
1: Így van, és nagyot fog szólni majd Ráckevén is, ahol óriási bulizunk ismét együtt, és nem másról beszélünk, mint Switch Disco-ról, akit imádunk, szinte minden dalát pörgetjük itt a Rádió 1-en. Ilyen ez is a Sleep Tonight.

0: vagytok, és minket hallgattok, New Week a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Antónió is jön még 11 és éjfél között, ez pedig egy saját dalod lesz jó pár évvel ezelőttről.
1: Így van, egy saját dal a Los Calves-es srácokkal, akikkel most már évek óta dolgozom együtt, és én azt gondolom, hogy első olyan dal volt, amire azt mondom, hogy na ez jó, sikerült. Jó szórakozást!

0: gitárosítást nem láttuk jönni, ezt a kollabot viszont nagyon-nagyon jól működik, ez volt a Favor. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban nyúlik a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Hát kérlek szépen, két klasszikus között vagyunk, azt kell mondjam, és nem tudom eldönteni, hogy melyiket szeretem jobban, Fishert, avagy Nicky Romerot, és Nervot, ugye, akik zseniális zenéket hoztak össze, és egy olyan dalt hoztak megint elő, ráadásul Tujemo-val karöltve, ami szerintem egy világsláger volt, ugye a Like Home, és ez a vadi új verzió belőle itt a Rádió 1-en, ez szól most jó hangosan, gyere!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Pár percig még nyúlik a lemezjátszói mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Én Harkányból, ami azért nem tudom, tudod, a merre van, az lent van Pécs mellett.
0: Harkányban én voltam nyaralni.
1: Na, hát akkor gyere velem nyaralni, megyünk egyet a fürdőbe, aztán pedig onnan kezd helyre föl, vagyis Vonyarcvashegyre egészen pontosan, úgyhogy ez egy jó kis távolság lesz, de remélem, hogy két helyen jó bulik lesznek, úgyhogy ennyi.
0: Hajrá, engedlek is, jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, 11-től pedig Antonio a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, jó erős lesz ez a következő egy óra. Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Július első hétvégéje, július első szombatja. Ha már itt van a fesztivál szezon, meg is ragadom, hogy ma este velem, képzeljétek el, Ráckevén találkozhatok, együtt bulizhatunk a Dunapart Festen, de addig is ne beszéljek sokat. Amivel indulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Jolkori és a Galantis első közös munkája. Reméljük, hogy nem az utolsó. Ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ti is maradjatok velünk még jó sokáig, egészen éjjel egyig tart az adás. Anti, mi jön most?
1: Igazi nyári hangulatú zene, egy nyári klubsláger. Azt kell, hogy mondjam, én ezt imádom. Imádom az ilyen zenéket. Olyan tengerparti, olyan kis hajózunk, olyan kis laza, még akkor is, ha benne vagyunk már az éjszakába. Figyeljétek, fogadjátok szeretettel, Mikvis és a Golden Days szól itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este. Nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, főleg, hogyha vízparton vagytok, vagy éppen nyaraltok.
1: Eredetiben is imádtam, ez egy igazi klasszika, úgy már lehet azt mondani, mert nagyon régen nagyon sokat játszottuk. Eredetileg Dö és Dö. Ez a szám címe, az előadója is. Azt kell róla tudni, hogy nem volt vokál benne. Én egy picit megpiszkáltam, saját stílusra szabtam, és kerestem hozzá egy vokált. Úgyhogy már is érkezik a Dö és a Sam Times Antonio értelmezésben itt a World is Mine Radio Show-ban.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

come.

0: This Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, és nálad ez a mai nap jó hosszú.
1: Délután kezdődött a római parton, innen pedig Ráckevére megyek a Dunapart Festre, a Rádió 1 stage-re, utána pedig jövök vissza a budai oldalra. Gyertek bulizni velünk, bármelyik buliba találkozhatunk, az igazi mai slágereket itt hagyom nektek, találkozunk jövő egy szombaton itt a World This Mine Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri!
0: Ciao Anti, jön Lady Gaga és a Dead Dance DJ Dark Remixben, éjfél után pedig a Guest Mixben Greg Gear a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: Dallamával folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Geek. World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél bulizunk tovább, hello mindenkinek, Greg Gira lemezjátszói mögött a következő egy órában. A múlt hétvégén képzeljétek el, Egyiptomban lépett fel a Fracture Daydreams Fesztiválon. Egy saját zenével indulunk ezt tőle, a Crazy People's Anthem. A lemezjátszóknál tehát a Guest Mixben, itt a World is Mine Radio Showban. Greg Gira.

that's why you never made it.

Nagyon köszönjük, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok, nálatok a Rádió 1 szól, és benne a World is Mine Radio Show, a Guest Mixben Greg Gira lemezjátszói mögött, ez pedig az a set, amit múlt hétvégén Egyiptomban játszott a Fractured Daydreams Fesztiválon, a lemezjátszói mögött tehát. Greg Gira.

feel it on demand. Body on command, take me by the hand.

0: Itt a Rádió 1 és a Verdi's Nine Radio Show szombat éjjel. Greg Gír játszotta a heti guest mixünket, ezt is visszatudjátok hallgatni már holnaptól a mixek.radio1.hu-n, és persze az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
1: A Verdi's Nine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most pedig egy jó kis Deep House, ami tökéletes aláfestő zenéje az éjszakának. De nem? Ugye? Rádió 1-esek. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Metzger Viktória, Nagybogi, Miss Mood és az Éden. Viki is fellépett a héten. Ez rímelt, nem direkt volt. A Dunapart Festen is, ugye ma van a záró akkord, a záró esemény, a Rádió 1 Stage most is ott van. Hát ezekben a percekben is zajlik a buli. Aki nem tud ott lenni személyesen, érdemes szétnézni a social media felületeinken, mert hogy folyamatosan frissítjük a posztokat. Ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és beszélgettünk is vele egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác. Mind a mellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, akire, hogyha rágooglizik az ember, Joel Corey felső testére azon belül, hát elképesztő, hogy mi van ott. Azokat az izmokat nem a szél fújta oda. Nekem gyerekkoromban volt a Barbie-nak egy Ken babája, annak volt ilyen a felső teste. Nem tudtam, hogy ennek ez ilyen igazi ember változata is van. A Covid idején nagyot ment, a Head and Heart dala, ez rajzolta fel a térképre, és azóta rengeteg slágert írt, például ezt, a Stay a Little Longer-t.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjük, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi